Best FM. A legjobb zenék.

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Végleges az augusztus 20-i programsorozat. Megvan ki az ország tortája. Strandokon segített a Vörös Kereszt. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Olcsóbbak lesznek az idei augusztus 20-i programok. A háromnapos rendezvénysorozat mindössze 4 milliárd forintjába kerül a központi költségvetésnek. Budapesten 10 helyszín lesz, egyebek mellett a Margit sziget, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér és a Várkert. Láthatunk katonai és légi parádét, és tartanak interaktív foglalkozásokat. A Budai Várba idén is beköltözik a mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom. A Szabadság tér gasztrokerté alakul, míg a Műegyetem parton koncertekkel készülnek. A 20-ai tűzijáték, a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig szemlélhetjük majd. Bíbor Fehér, ez a neve az idén győztes Magyarország tortájának. A gyulai kézműves cukrászda desszertje, erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, tejfölös musz és rögös túró kombinációjából készült. Magyarország cukormentes tortáját pedig a Balatongyöröki Promenád Kávéház jegyzi. A szilvafácska nevű édességben dominál a zöld tea, a szilva, a dió, a tejcsokoládé és a fahéj is. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsődék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, sőt játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Ez a 3000 játszótéri eszköz vizsgálta, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valami a jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el.
1: Több mint 900 alkalommal nyújtott segítséget a Balatonparton a Vörös Kereszt. Az önkéntesek 10 déli strandon vannak jelen. Hozzájuk a leggyakrabban kajlóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. Mérséklődött a meleg, jelentős részben felhőtlen, csapadékmentes időre van kilátás. Olykor feltámad a szél, mindössze 30 fok lesz délután. Holnap is derűs idő vár ránk, a nyugati tájak kivételével többfelé élénk marad a légmozgás. 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a száraz idő, felhő alig jelenik meg az égen. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Kizárta a Dunaújváros FC felnőtt csapatát az MB3-ból a Magyar Labdarúgó Szövetség. Köszöntöm a hallgatókat. Szél

Majd közvetlenül a bajnoki rajt előtt is kritikus pontra jutott. A vezetés akkor még abban bízott, hogy új tulajdonos érkezésével sikerül rendezni a helyzetet. Ez azonban a jelek szerint nem valósult meg, írja Duna Online. Dunaújváros megyei jogú város önkormányzatának közgyűlése önkormányzati rendeletével megalapította a Dunaújváros egészségügyiért díjat, amelyel a városban dolgozó vagy már nyugdíjba vonult egészségügyi szakemberek, valamint kollektívák áldozatos munkáját kívánja elismerni. A városvezetés várja a lakosság és a szervezetek írásos javaslatait a díjra, amely évente egy alkalommal adományozható. A javaslatokat 2026. szeptember 30-áig írásban kell eljuttatni. Dunaújváros megyei jogú város polgármesteréhez a cím 2400 Dunaújváros Városházatér 1-2. 3 hónapja folyamatosan csökken a panellakások átlagos négyzetméter ára Magyarországon, miközben a téglaépítésű lakások tovább drágulnak, közölte a Duna House. Adatai szerint a panellakások négyzetméter ára februárban érte el az idei csúcsát, azóta azonban lassú, de folyamatos visszaesés figyelhető meg. Júliusra az átlag ár már több mint 80%-kal maradt el a februári szinttől, és az év eleje óta nem látott mélypontra került. A használt lakások átlagos négyzetméterára összességében stabil maradt, sőt tavaszról nyárra mintegy 1%-kal emelkedett. Az adatok jellemzőek Fejér vármegyére is. 70 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Klein Imre, nyugalmazott a rendőr alezredes, a hírt Dunaújváros önkormányzata közölte közösségi oldalán. Klein Imre évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a város bűnmegelőzésében, 2006-os nyugdíjazása után is folytatta a bűnmegelőzési munkát, referensként részt vett a városi bűnmegelőzési és drogstratégia kidolgozásában, valamint a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésében. Kiemelt figyelmet fordított a fiatalokra, iskolai előadásokat tartott a drogprevencióról és az áldozattá válás megelőzéséről, munkája az újvárosi drogambulancia létrejöttéhez és a KEF munkájához is kapcsolódott, írja Feol. Letartóztatták azt a férfit, aki augusztus 7-én este egy dunaújvárosi vendéglátóhely teraszán megszúrt, majd többször megütött egy másik férfit. A Székesfehérvári járásbíróság helytadott az ügyészség indítványának, így a gyanúsított letartóztatásba került, közölte a Fejérvár megyei főügyészség. A nyomozás adatai szerint a férfi egy élelmiszeráruház parkolójában ittasan szóváltásba keveredett a későbbi sértettel. Az ügy részletei a Duna Online oldalán. Különleges évfordulót ünnepeltek Baracson, 100 éves fennállását ünnepelte a Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi programra a 2026-os Baracsi Falunap keretében augusztus 8-án szombaton került sor a Vezérparkban. A jeles alkalmat ünnepi felvonulás, zászlótűzés, szalagfelkötés és habparti színesítette, miközben a település és a környező tűzoltó egyesületek képviselői is együtt ünnepeltek a baracsi önkéntesekkel. A Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület története 1926-ig nyúlik vissza. Az egyesület megalakulásának 100. évfordulóját ezért 2026-ban méltó módon tartották. Lendő édesapa volt szolgálatban, amikor befutott a várandós feleségtől a hívás. A nem mindennapi szív melengető történetet az Országos Mentőszolgálat osztotta meg hivatalos oldalán. A közelmúltban Krajcár Arnold Richard mentőápoló és Gál Norbert mentőgépkocsi vezető közösen teljesített szolgálatot az Ercsi mentőgépkocsin, amikor páratlan élményben volt részük. Egymás után két mentődolgozó várandós párját is ők szállíthatták a szülőszobára. Elsőként egy mentőtiszt bajtársuk feleségéhez kaptak riasztást a sűrűsödő fájások miatt. A helyszínre érkezve azonnal kórházba siettek vele, ahol stabil állapotban adhatták át a szakembereknek. Nem sokkal később maga Krajcár Arnold Richard kapott hívást, hiszen saját várandós felesége, Krajcárné Varga Brenda segítséget kért, aki maga is mentősök közösségét erősíti mentés irányítóként. Így eshetett meg az a felemelő pillanat, hogy férj és feleség együtt mentőautóval érkezett meg a szülőszobára, ahol Brenda nem sokkal később életet adott egészséges kisfiúknak, Zalánnak. Várják Dunaújváros lakosságát, nemzeti ünnepünk az államalapítás és az új kenyér alkalmából szervezett városi ünnepségre és nyárbúcsúztató fesztiválra. Ünnepeljük együtt városunk közösségét egy tartalmas, családi programokban és kulturális élményekben gazdag délutánon. A Monbach kúria gyönyörű környezetében a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálhatja a számára kedves kikapcsolódási lehetőséget.
a színpadi produkció

0: A hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi műsorok mellett kézműves foglalkozásokkal, gyermekjátékokkal, történeti kiállítással és gasztrosétánnyal várnak mindenkit a szervezők, az estét pedig látványos tűzzsonglőr show zárja, részletek a város weboldalán. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, itt Fejérvár megyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdés előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyermek jogosult. Idén is segíti az iskolakezdést a Baptista Szeretetszolgálat. A Sulipak kampányban 4000 csomagot osztanak ki rászoruló családok gyermekeit nevelő iskolákban, családok átmeneti otthonaiban. A támogatók segítségét szeptember 6-áig várják a Baptista Szeretetszolgálat fővárosi központjában. A Szeretetszolgálat azonban felhívja a Fejérvár megyeiek figyelmét is arra, hogy a sulidoboz.hu oldalon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával online módon is támogathatók a kisiskolások. Mese és történetíró pályázatot hirdetett Mesél a múlt címmel az Érted Értve alapítvány. A szervezők olyan írásokat várnak innen Fejér vármegyéből is, amelyek a nagyszülők vagy dédszülők gyermekkorát, iskolai éveit, családi történeteit és emlékeit idézik fel. A pályázat célja, hogy a családok múltja és a generációkon át öröklődő történetek írott formában is fennmaradjanak. A legjobb alkotásokat 3 korosztályban díjazzák, a pályaművek beküldési határideje november 22-e. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, illetve az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét. Az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehén tartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap és az újra elosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint juthat el a gazdálkodókhoz.
1: A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem lesz, sokfelé lesz élénk az északkeleti szél. Hajnalban 18, kora délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok az év 225. napján, augusztus 13, szerencsére nem péntek, csak csütörtök, én nem vagyok babonás. Hát a babonások kedvéért mondom, hogy szerencsére. Egyébként az Ipoly nevű kedves Best FM hallgatók napja, névnapja a mai. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Hamarosan a Nightcrawlers, Kid Rock, de mindenek előtt Sheryl Cole jön a Besten. Jó reggelt!
3: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 13-án csütörtökön. Ma van a balkezesek világnapja. 1976 óta világszerte augusztus 13-án ünneplik a balkezesek napját. Egyébként nagyjából a népesség 10%-át tartják balkezesnek, azokat az embereket, akik íráshoz, kézi munkához elsősorban balkezüket használják. Én pedig most a jobb kezemmel nyomok egy startot a következő dalnak. Kid Rock, All Summer Long, a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best.

0: Best FM, a legjobb zenék, hogy milyen idő lesz augusztus 13. napján, csütörtökön, kiderül a legfrissebb hírek végén. Rögtön 7:30, jó reggelt, Beyoncé és Sean Paul folytatja majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütés, erős északi szél és 30 fok várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Minden vármegyében zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsodabaújzemplénben és Pest vármegyében valósul meg. Lágyszöveti robotsebészeti rendszert vezetnek be a Szegedi Tudományegyetemen. A berendezést a sebészet, az urológia és a szülészet nőgyógyászat területén alkalmazzák szeptembertől. A rendszer nem önállóan operál. A sebész egy konzol segítségével irányítja a robotot. A megoldás precíz műtéteket tesz lehetővé minimális méretű sebek alkalmazásával. Terjed az erdőtűz Kanada nyugati részén. Brit Columbia tartományban a hétvégi 20 000 után további 10 000 embernek kellett elhagynia az otthonát. Több mint 100 helyen küzdenek a lángokkal. Az Okanagan-tó környékén lakóházak is leégtek. Egy 80 éves nő meghalt. A térségben szükségállapotot hirdettek a hétvégén. A július közepén elrendelt 30 napos közbiztonsági akció után is folytatódik a rendőri jelenlét megerősítése Budapesten. 19 helyszínen kiemelt, csaknem 100 helyen pedig mozgó rendőri jelenlétet biztosítanak. A közbiztonság javítása szociális és egészségügyi kérdés is, ezért egy rendészeti és egy kríziskezelő munkacsoport is alakul. Az 1956-os eseményekhez kapcsolódó kiállítással nyitja majd meg kapuit a várba visszaköltöző hadtörténeti múzeum. A Kapisztrán téri épületet az elmúlt években a Honvédelmi Minisztérium használta. A belső tereket most úgy alakítják át, hogy ismét alkalmasak legyenek a múzeum céljaira. Brit, francia, szlovák és holland rendőrök segítik a budapesti rendőrséget a Sziget Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvény biztosításában civil ruhás nyomozók is részt vesznek. A szigeten prevenciós pont működik, ahol elsősorban a kábítószer megelőzésre, a kiberbiztonságra és a sportra helyezik a hangsúlyt. Letartóztattak két magyar kamionsofőrt Lengyelországban, akik a vád szerint több mint 9 tonna veszélyes hulladékot csempésztek be az országba. Járművüket csaknem egy hónapja ellenőrizték a hatóságok a lengyel-szlovák határ közelében. Ismeretlen eredetű autóalkatrészeket, használt katalizátorokat, csatorna elemeket szállítottak. Humanitárius kegyelmet kapott Vlagyimir Putyin elnöktől egy Oroszországban bebörtönzött, volt amerikai tengerészgyalogos. A 32 éves Robert Gilman már úton van az Egyesült Államokba, ahol pszichiátriai kezelést kap majd. 4,5 év börtönre ítélték, amiért 2022-ben egy voronyezsi vonaton állítólag megrúgott egy orosz rendőrt.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Kizárta a Dunaújváros FC felnőtt csapatát az MB3-ból a Magyar Labdarúgó Szövetség. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kizárta a Dunaújváros FC felnőtt csapatát az MB3-ból a Magyar Labdarúgó Szövetség. A klub a bajnokság első három fordulójában egyetlen mérkőzésen sem állt ki, ezért az MLS versenybizottsága a versenyszabályzat alapján kizárta a csapatot a délnyugati csoportból. A Dunaújváros, a Ferencváros második csapata és az Iváncsa elleni találkozót már korábban lemondta, majd a legutóbb kiírt Érdi VSE elleni mérkőzéstől is visszalépett. Ezt követően született meg az MLS kizáró határozata. A pénzügyi nehézségekkel küzdő klub működése már júniusban, majd közvetlenül a bajnoki rajt előtt is kritikus pontra jutott. A vezetés akkor még abban bízott, hogy új tulajdonos érkezésével sikerül rendezni a helyzetet. Ez azonban a jelek szerint nem valósult meg, írja Duna Online. 3 hónapja folyamatosan csökken a panellakások átlagos négyzetméterára Magyarországon, miközben a téglaépítésű lakások tovább drágulnak, közölte a Duna House. Adatai szerint a panellakások négyzetméterára februárban ért el az idei csúcsát, azóta azonban lassú, de folyamatos visszaesés figyelhető meg. Júliusra az átlagár már több mint 80%-kal maradt el a februári szinttől, és az év eleje óta nem látott mélypontra került. A használt lakások átlagos négyzetméterára összességében stabil maradt, sőt tavaszról nyárra mintegy 1%-kal emelkedett. Az adatok jellemzőek Fejér vármegyére is. 70 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Klein Imre, nyugalmazott rendőr alezredes, a hírt Dunaújváros önkormányzata közölte közösségi oldalán. Klein Imre évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a város bűnmegelőzésében, 2006-os nyugdíjazása után is folytatta a bűnmegelőzési munkát, referensként részt vett a városi bűnmegelőzési és drogstratégia kidolgozásában, valamint a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésében. Kiemelt figyelmet fordított a fiatalokra, iskolai előadásokat tartott a drogprevencióról és az áldozattá válás megelőzéséről, munkája az újvárosi drogambulancia létrejöttéhez és a KEF munkájához is kapcsolódott, írja Feol. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, itt Fejér vármegyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdés előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyermek jogosult. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem lesz, sokfelé lesz élénk az északkeleti szél, hajnalban 18, kora délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: in my face.
1: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok, augusztus 13. csütörtök, ma a napsütési lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen lehetnek vékony felhők az égen, csapadék sehol sem valószínű, a maximum pedig ma is 30 fok körül alakul. Ez a jó hír, mármint hogy nem 40, csak 30, úgyhogy akár reggeli tornázni is lehet a Nina Sky zenéjére. Move Your Body, jó reggelt a Westen!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt kívánok! Ha valaki már elindult és van közlekedési infója, elküldheti nekünk a 0620 55 55 155-re, én pedig cserébe játszom majd 7 után többek között a Cardigans Tom Jones-szal közös dalát. És zenél a Blaha Louisiana is. A friss hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

0: hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Kizárta a Dunaújváros FC felnőtt csapatát az MB3-ból a Magyar Labdarúgó Szövetség. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kizárta a Dunaújváros FC felnőtt csapatát az MB3-ból a Magyar Labdarúgó Szövetség. A klub a bajnokság első három fordulójában egyetlen mérkőzésen sem áll ki, ezért az MLS versenybizottsága a versenyszabályzat alapján kizárta a csapatot a délnyugati csoportból. A Dunaújváros, a Ferencváros második csapata és az Iváncsa elleni találkozót már korábban lemondta, majd a legutóbb kiírt Érdi VSE elleni mérkőzéstől is visszalépett. Ezt követően született meg az MLS kizáró határozata. A pénzügyi nehézségekkel küzdő klub működése már júniusban, majd közvetlenül a bajnoki rajt előtt is kritikus pontra jutott. A vezetés akkor még abban bízott, hogy új tulajdonos érkezésével sikerül rendezni a helyzetet. Ez azonban a jelek szerint nem valósult meg, írja Duna Online. Dunaújváros megyei jogú város önkormányzatának közgyűlése önkormányzati rendeletével megalapította a Dunaújváros egészségügyiért díjat, amelyel a városban dolgozó vagy már nyugdíjba vonult egészségügyi szakemberek, valamint kollektívák áldozatos munkáját kívánja elismerni. A városvezetés várja a lakosság és a szervezetek írásos javaslatait a díjra, amely évente egy alkalommal adományozható. A javaslatokat 2026. szeptember 30-áig írásban kell eljuttatni Dunaújváros megyei jogú város polgármesteréhez, a cím 2400 Dunaújváros, Városházatér 1-2. 3 hónapja folyamatosan csökken a panellakások átlagos négyzetméter ára Magyarországon, miközben a téglaépítésű lakások tovább drágulnak, közölte a Duna House. Adatai szerint a panellakások négyzetméter ára februárban ért el az idei csúcsát, azóta azonban lassú, de folyamatos visszaesés figyelhető meg. Júliusra az átlagár már több mint 80%-kal maradt el a februári szinttől, és az év eleje óta nem látott mélypontra került. A használt lakások átlagos négyzetméterára összességében stabil maradt, sőt tavaszról nyárra mintegy 1%-kal emelkedett. Az adatok jellemzőek Fejér vármegyére is. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, illetve az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem lesz, sokfelé lesz élénk az észak-keleti szél, hajnalban 18, kora délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: It's over, azaz vége van. Ezzel a két szóval, és mindezt SMS-ben elküldve szakított anno Justin Timberlake Britney Spears-el. Like I Love You, az ő dalával megy tovább a csütörtök reggel. Hello, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: Something about you, way I'm looking at you, whatever, keep looking at me, you're scared now, right, don't feel me baby, it's just Justin.

Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 13-a van, a babonások kedvéért mondom, nem péntek, csütörtök. Ezen a napon 137 éve William Gray szabadalmaztatta az érmével működő telefont, amit nálunk egyre inkább elbontanak most már. A hagyományos módon hívható, de Viber üzenet, sőt, SMS is küldhető a 0620 55 55 155-re. Jennifer Hudson folytatja a Spotlight-tal. Jó reggelt!

Best FM, a legjobb zenék, kellemes nyári idő, sok napsütéssel, nulla felhővel kb. És ugyanennyi csapadékkal, 30 fok körüli maximum mellett, így telik a hét utolsó előtti munkanapja. Augusztus 13. csütörtök friss hírei jönnek, aztán Coolio és a See You When You Get There. Jó reggelt!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Sok napsütés, erős északi szél és 30 fok várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Szent István téren és a Bazilikánál. A hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás után a rakpartokról a katonai és légiparádét lehet megtekinteni. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. Nyárvégi madárgyűrűző akciót tartanak a Cinkotai naplástónál. A madarak befogása az időjárástól függően naponta kora reggeltől délelőtt 10 óráig, illetve este 7 órától napnyugtáig tart. A kezdeményezés részeként tavaly 51 madárfaj, csaknem 3500 egyede került kézre az ideiglenes gyűrűző táborban. Letartóztattak két magyar kamionsofőrt Lengyelországban, akik a vád szerint több mint 9 tonna veszélyes hulladékot csempésztek be az országba. Járművüket csaknem egy hónapja ellenőrizték a hatóságok a lengyel-szlovák határ közelében. Ismeretlen eredetű autóalkatrészeket, használt katalizátorokat, csatorna elemeket szállítottak. 57 ezer ember még mindig nem cserélte le a régi, könyvformátumú személyi igazolványát, pedig azok augusztus 3-án érvényüket vesztették. Az országgyűlés újabb haladékot adott a csere előtt állóknak, néhány ügyet még intézhetnek év végéig a régi okmánnyal. A kártyaformátumú igazolványt az érintettek bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül igényelhetik. Az igazolvány kiállítása díjmentes. Brit, francia, szlovák és holland rendőrök segítik a budapesti rendőrséget a Sziget Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvény biztosításában civil ruhás nyomozók is részt vesznek. A szigeten prevenciós pont működik, ahol elsősorban a kábítószer megelőzésre, a kiberbiztonságra és a sportra helyezik a hangsúlyt. Lágyszöveti robotsebészeti rendszert vezetnek be a Szegedi Tudományegyetemen. A berendezést a sebészet, az urológia és a szülészet nőgyógyászat területén alkalmazzák szeptembertől. A rendszer nem önállóan operál, a sebész egy konzol segítségével irányítja a robotot. A megoldás precíz műtéteket tesz lehetővé minimális méretű sebek alkalmazásával. Humanitárius kegyelmet kapott Vlagyimir Putyin elnöktől egy Oroszországban bebörtönzött, volt amerikai tengerészgyalogos. A 32 éves Robert Gilman már úton van az Egyesült Államokba, ahol pszichiátriai kezelést kap majd. 4,5 év börtönre ítélték, amiért 2022-ben egy voronyezsi vonaton állítólag megrúgott egy orosz rendőrt.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kizárta a Dunaújváros FC felnőtt csapatát az NB3-ból a Magyar Labdarúgó Szövetség. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kizárta a Dunaújváros FC felnőtt csapatát az NB3-ból a Magyar Labdarúgó Szövetség. A klub a bajnokság első három fordulójában egyetlen mérkőzésen sem állt ki, ezért az MLS versenybizottsága a versenyszabályzat alapján kizárta a csapatot a délnyugati csoportból. A Dunaújváros, a Ferencváros második csapata és az Iváncsa elleni találkozót már korábban lemondta, majd a legutóbb kiírt érdi VSE elleni mérkőzéstől is visszalépett. Ezt követően született meg az MLS kizáró határozata. A pénzügyi nehézségekkel küzdő klub működése már júniusban, majd közvetlenül a bajnoki rajt előtt is kritikus pontra jutott. A vezetés akkor még abban bízott, hogy új tulajdonos érkezésével sikerül rendezni a helyzetet. Ez azonban a jelek szerint nem valósult meg, írja Duna Online. 70 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Klein Imre, nyugalmazott a rendőr alezredes, a hírt Dunaújváros önkormányzata közölte közösség oldalán. Klein Imre évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a város bűnmegelőzésében, 2006-os nyugdíjazása után is folytatta a bűnmegelőzési munkát, referensként részt vett a városi bűnmegelőzési és drogstratégia kidolgozásában, valamint a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésében. Kiemelt figyelmet fordított a fiatalokra, iskolai előadásokat tartott a drogprevencióról és az áldozattá válás megelőzéséről. Munkája az újvárosi drogambulancia létrejöttéhez és a KEF munkájához is kapcsolódott, írja Feol. Letartóztatták azt a férfit, aki augusztus 7-én este egy dunaújvárosi vendéglátóhely teraszán megszúrt, majd többször megütött egy másik férfit. A Székesfehérvár járásbíróság helyt adott az ügyészség indítványának, így a gyanúsított letartóztatásba került, közölte a Fejérvár megyei főügyészség. A nyomozás adatai szerint a férfi egy élelmiszeráruház parkolójában ittasan szóváltásba keveredett a későbbi sértettel. Az ügy részletei a Duna Online oldalán. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét. Az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehén tartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap és az újra elosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint juthat el a gazdálkodókhoz. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem lesz, sokfelé lesz élénk az észak-keleti szél, hajnalban 18, kora délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 13-án csütörtökön. Ipoly napja van, sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. Ma van a balkezesek világnapja. Novem 137 évvel ezelőtt, ezen a napon William Gray szabadalmaztatta az érmével működő telefont. 127 éve a mai napon született Alfred Hitchcock, angol filmrendező, a feszültségkeltés, a borzongatás mestere, madarak, pszichó. Évvel a mai napon indult útjára Amerikában Trey Parker és Matt Stone kultikus rajzfilm sorozata, a South Park. És 1984-ben ezen a napon született James Morrison angol énekes, dalszerző, gitáros, legnagyobb slágerei többek között debütáló kislemezeként megjelent You Give Me Something, vagy a Nelly Furtadóval közösen előadott Broken Strings című dalok. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Új ülőgarli túrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban

0: fiatal csapatot, a délnyugati csoportból. A Dunaújváros, a Ferencváros második csapata és az Iváncsa elleni találkozót már korábban lemondta, majd a legutóbb kiírt Érdi VSE elleni mérkőzéstől is visszalépett. Ezt követően született meg az MLS kizáró határozata. A pénzügyi nehézségekkel küzdő klub működése már júniusban, majd közvetlenül a bajnoki rajt előtt is kritikus pontra jutott. A vezetés akkor még abban bízott, hogy új tulajdonos érkezésével sikerül rendezni a helyzetet. Ez azonban a jelek szerint nem valósult meg, írja Duna Online. Letartóztatták azt a férfit, aki augusztus 7-én este egy dunaújvárosi vendéglátóhely teraszán megszúrt, majd többször megütött egy másik férfit. A Székesfehérvári Járásbíróság helyt adott az ügyészség indítványának, így a gyanúsított letartóztatásba került, közölte a Fejérvár megyei főügyészség. A nyomozás adatai szerint a férfi egy élelmiszeráruház parkolójában ittasan szóváltásba keveredett a későbbi sértettel. Az ügy részletei a Duna Online oldalán. 3 hónapja folyamatosan csökken a panellakások átlagos négyzetméter ára Magyarországon, miközben a téglaépítésű lakások tovább drágulnak, közölte a Duna House. Adatai szerint a panellakások négyzetméter ára februárban érte el az idei csúcsát, azóta azonban lassú, de folyamatos visszaesés figyelhető meg. Júliusra az átlag ár már több mint 80%-kal maradt el a februári szinttől, és az év eleje óta nem látott mélypontra került. A használt lakások átlagos négyzetméterára összességében stabil maradt, sőt tavaszról nyárra mintegy 1%-kal emelkedett. Az adatok jellemzőek Fejérvár megyére is. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást itt Fejérvár megyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdés előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyermek jogosult. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem lesz, sokfelé lesz élénk az északkeleti szél, hajnalban 18, kora délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Most azaz augusztus 13-án csütörtökön Ipoly napja van nekik és a szülinaposoknak is, sok boldogságot kívánva. 5 perccel 8 után indítom már is Tom Novi dalát. Jön még ebben a fél órában Robbie Williams, Melanie C és Ricky Martin is Mellyával. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést. Max Levente vagyok.
2: Best

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye mi?

0: hitet.
1: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, jó utat augusztus 13-án csütörtökön. Szerencsére nem tudok különösebben nagy dugóról és balesetről sem, egyet leszámítva már, mint a dugók közül, M5 Röszke felé Ócsa és Inárcs között az elválasztósáv növényzetét vágják. A 32-es és a 37-es kilométer között a belső sávban lassan mozgó munkagépet kell kikerülni. Nagyjából 1 kilométer hosszan haraszolnak a járművek mögötte. Jó utat, ha közlekedési infó van, várom a 0620-55-55-155-re. Melanie C. és az I Turn To You jön a 90-es és 2000-es évekből.

0: Best FM, a legjobb zenék. A tegnapihoz fog hasonlítani a mai időjárás. Enyhe szél, 30 fok körüli maximum, sok napsütés, esni nem fog. A hétvégén szombaton, vasárnap és hétfőn aztán újból melegebb lesz, 34-36 fok körül, jövő hét kedden pedig újból visszaesik a hőmérséklet. Még több friss info és részletes időjárás jelentés a hírekben, fél kilenc után pedig a Spin Doctors zenél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütés, erős északi szél és 30 fok várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Szent István téren és a Bazilikánál. A hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás után a rakpartokról a katonai és légi parádét lehet megtekinteni. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. Nyárvégi madárgyűrűző akciót tartanak a Cinkotai naplástónál. A madarak befogása az időjárástól függően naponta kora reggeltől délelőtt 10 óráig, illetve este 7 órától napnyugtáig tart. A kezdeményezés részeként tavaly 51 madárfaj, csaknem 3500 egyede került kézre az ideiglenes gyűrűző táborban. Letartóztattak két magyar kamionsofőrt Lengyelországban, akik a vád szerint több mint 9 tonna veszélyes hulladékot csempésztek be az országba. Járművüket csaknem egy hónapja ellenőrizték a hatóságok a lengyel-szlovák határ közelében. Ismeretlen eredetű autóalkatrészeket, használt katalizátorokat, csatorna elemeket szállítottak. 57 ezer ember még mindig nem cserélte le a régi, könyvformátumú személyi igazolványát, pedig azok augusztus 3-án érvényüket vesztették. Az országgyűlés újabb haladékot adott a csere előtt állóknak, néhány ügyet még intézhetnek év végéig a régi okmánnyal. A kártyaformátumú igazolványt az érintettek bármelyik kormányablakban, időpontfoglalás nélkül igényelhetik. Az igazolvány kiállítása díjmentes. A július közepén elrendelt 30 napos közbiztonsági akció után is folytatódik a rendőri jelenlét megerősítése Budapesten. 19 helyszínen kiemelt, csaknem 100 helyen pedig mozgó rendőri jelenlétet biztosítanak. A közbiztonság javítása szociális és egészségügyi kérdés is, ezért egy rendészeti és egy kríziskezelő munkacsoport is alakul. Az 1956-os eseményekhez kapcsolódó kiállítással nyitja majd meg kapuit a várba visszaköltöző hadtörténeti múzeum. A Kapisztrán téri épületet az elmúlt években a Honvédelmi Minisztérium használta. A belső tereket most úgy alakítják át, hogy ismét alkalmasak legyenek a múzeum céljaira. Tovább emelkedett a hétfői 7,4-es erősségű kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Már csaknem 260 holttestet találtak a mentőcsapatok, de még kutatnak esetleges túlélők után. A sérültek száma meghaladta az 1300-at. Legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt. 7 repülőtéren továbbra is szünetel a forgalom. Az országban szükségállapotot hirdettek.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Kizárta a Dunaújváros FC felnőtt csapatát az MB3-ból a Magyar Labdarúgó Szövetség. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kizárta a Dunaújváros FC felnőtt csapatát az MB3-ból a Magyar Labdarúgó Szövetség. A klub a bajnokság első három fordulójában egyetlen mérkőzésen sem állt ki, ezért az MLS versenybizottsága a versenyszabályzat alapján kizárta a csapatot a délnyugati csoportból. A Dunaújváros a Ferencváros második csapata, és az Iváncsa elleni találkozót már korábban lemondta, majd a legutóbb kiírt Érdi VS-e elleni mérkőzéstől is visszalépett. Ezt követően született meg az MLS kizáró határozata. A pénzügyi nehézségekkel küzdő klub működése már júniusban, majd közvetlenül a bajnoki rajt előtt is kritikus pontra jutott. A vezetés akkor még abban bízott, hogy új tulajdonos érkezésével sikerül rendezni a helyzetet. Ez azonban a jelek szerint nem valósult meg, írja Duna Online. 70 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Klein Imre, nyugalmazott a rendőr alezredes, a hírt Dunaújváros önkormányzata közölte közösségi oldalán. Klein Imre évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a város bűnmegelőzésében. 2006-os nyugdíjazása után is folytatta a bűnmegelőzési munkát. Referensként részt vett a városi bűnmegelőzési és drogstratégia kidolgozásában, valamint a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésében. Kiemelt figyelmet fordított a fiatalokra, iskolai előadásokat tartott a drogprevencióról és az áldozattá válás megelőzéséről. Munkája az újvárosi drogambulancia létrejöttéhez és a KEF munkájához is kapcsolódott, írja Feol. Letartóztatták azt a férfit, aki augusztus 7-én este egy dunaújvárosi vendéglátóhely teraszán megszúrt, majd többször megütött egy másik férfit. A Székesfehérvári Járásbíróság helyt adott az ügyészség indítványának, így a gyanúsított letartóztatásba került, közölte a Fejérvár megyei főügyészség. A nyomozás adatai szerint a férfi egy élelmiszeráruház parkolójában ittasan szóváltásba keveredett a későbbi sértettel. Az ügy részletei a Duna Online oldalán. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét. Az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehén tartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap és az újra elosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint juthat el a gazdálkodókhoz. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem lesz, sokfelé lesz élénk az észak-keleti szél, hajnalban 18, kora délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat, augusztus 13, nem péntek, csak csütörtök. Jó utat, ha valaki az M1-es munkálatokat az 1-es főúton kerülné ki, arra készüljön, hogy Óbarok térségében felmarják az aszfaltot, a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra, lassabb haladásra kell készülni ott is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön indítom a Deep Swing dalát, az In The Music-ot, de csak is a Backstreet Boys-é után. As long as you love me, a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És aki úgy érzi, nem kapott eleget az ezredforduló legjavából, tartson velünk 9 után is. Can't Get Enough a címe a Soul Searcher dalának, nem tudok betelni, valami ilyesmit jelent, ki, mivel nem akár. Ezt is meg lehet írni, 0620 55 55 155, és persze, ha közlekedési hír van, az is jöhet ugyanide, hozom Karamell slágerét is.
2: Használd a szíved, a szívedet, csak figyeld a tömeget, azok döntik a falakat, ki tudják az igazat.
1: Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Kizárta a Dunaújváros FC felnőtt csapatát az MB3-ból a Magyar Labdarúgó Szövetség. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kizárta a Dunaújváros FC felnőtt csapatát az MB3-ból a Magyar Labdarúgó Szövetség. A klub a bajnokság első három fordulójában egyetlen mérkőzésen sem áll ki, ezért az MLS versenybizottsága a versenyszabályzat alapján kizárta a csapatot a délnyugati csoportból. A Dunaújváros a Ferencváros második csapata, és az Iváncsa elleni találkozót már korábban lemondta, majd a legutóbb kiírt Érdi VSE elleni mérkőzéstől is visszalépett. Ezt követően született meg az MLS kizáró határozata. A pénzügyi nehézségekkel küzdő klub működése már júniusban, majd közvetlenül a bajnoki rajt előtt is kritikus pontra jutott. A vezetés akkor még abban bízott, hogy új tulajdonos érkezésével sikerül rendezni a helyzetet. Ez azonban a jelek szerint nem valósult meg, írja Duna Online. 3 hónapja folyamatosan csökken a panellakások átlagos négyzetméterára Magyarországon, miközben a téglaépítésű lakások tovább drágulnak, közölte a Duna House. Adatai szerint a panellakások négyzetméterára februárban ért el az idei csúcsát, azóta azonban lassú, de folyamatos visszaesés figyelhető meg. Júliusra az átlagár már több mint 80%-kal maradt el a februári szinttől, és az év eleje óta nem látott mélypontra került. A használt lakások átlagos négyzetméterára összességében stabil maradt, sőt tavaszról

0: fiatalokra iskolai előadásokat tartott a drogprevencióról és az áldozattá válás megelőzéséről. Munkája az újvárosi drogambulancia létrejöttéhez és a KEF munkájához is kapcsolódott, írja Feol. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, itt Fejérvár megyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdés előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyermek jogosult. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem lesz, sokfelé lesz élénk az északkeleti szél, hajnalban 18, kora délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A hét közepén most már átlendülve, így csütörtök reggel, olyan illusztris társasággal fordulunk rá a hétvégére, melynek tagjai ebben az órában Jennifer Lopez, Carlos Santana, Michael Jackson, elsőként Florida Young Kesha-val, 4 perccel múlt 9, hello, jó utat, jó munkát, jó pihenést, ha a szabadság telik, Max Emlevente vagyok.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Három gyors, friss közlekedési hír. M5 Röszke felé Úcsa és Inács között kaszálnak, 2-3 kilométeres a dugó. Ugyanekkor az M3-ason Vásárosnamény felé Kerekharaszt és 60 között, ahol bontják a terelést. Egy autó pedig vadat gázolt a 6-os főúton Pécs és Szentlőrinc között, a 210-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Jó utat, ez pedig már a Soul Searcher dala, a Kengeri Napfa Veszten.

Best FM, a legjobb zenék. J-Lo ikrei lassan kiröppennek a fészekből, egyetemre mennek, de mielőtt még ez megtörténne, anya elvitte őket egy közös olaszországi nyaralásra. A paparazzók persze beélesítették az optikákat, és tele van az internet az 57 éves Jennifer Lopez bikinis fotóival.

Best FM, a legjobb zenék. Örülünk annak, hogy kimenőt kapott a forróság. Ma is kellemes nyári idő lesz, 30 fok körüli maximummal. Sok napsütéssel, csapadék nélkül, élénk széllel. Aztán a hétvégére és a jövét legelejére visszamelegszik az idő 35-36 fok környékére. Majd a 20-ai ünnepre újból csökken a napközbeni maximum, 30 fokban nézhetjük a tűzijátékot. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből Danny Minogue dala a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a vége a csütörtök reggelnek, de aki még mindig nem tért magához, annak képresztőt fúj majd a Five. Szól majd az Everybody Get Up képzelő erőnket, pedig a Unique trenírozza. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütés, erős északi szél és 30 fok várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. 57 ezer ember még mindig nem cserélte le a régi, könyvformátumú személyi igazolványát, pedig azok augusztus 3-án érvényüket vesztették. Az országgyűlés újabb haladékot adott a csere előtt állóknak, néhány ügyet még intézhetnek év végéig a régi okmánnyal. A kártyaformátumú igazolványt az érintettek bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül igényelhetik. Az igazolvány kiállítása díjmentes. Az 1956-os eseményekhez kapcsolódó kiállítással nyitja majd meg kapuit a várba visszaköltöző hadtörténeti múzeum. A Kapisztrán téri épületet az elmúlt években a Honvédelmi Minisztérium használta. A belső tereket most úgy alakítják át, hogy ismét alkalmasak legyenek a múzeum céljaira. Humanitárius kegyelmet kapott Vlagyimir Putyin elnöktől egy Oroszországban bebörtönzött, volt amerikai tengerészgyalogos. A 32 éves Robert Gilman már úton van az Egyesült Államokba, ahol pszichiátriai kezelést kap majd. 4,5 év börtönre ítélték, amiért 2022-ben egy voronyezsi vonaton állítólag megrúgott egy orosz rendőrt. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Szent István téren és a Bazilikánál. A hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás után a rakpartokról a katonai és légiparádét lehet megtekinteni. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. Letartóztattak két magyar kamionsofőrt Lengyelországban, akik a vád szerint több mint 9 tonna veszélyes hulladékot csempésztek be az országba. Járművüket csaknem egy hónapja ellenőrizték a hatóságok a lengyel-szlovák határ közelében. Ismeretlen eredetű autóalkatrészeket, használt katalizátorokat, csatornaelemeket szállítottak. Tovább emelkedett a hétfői 7,4-es erősségű kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Már csaknem 260 holttestet találtak a mentőcsapatok, de még kutatnak esetleges túlélők után. A sérültek száma meghaladta az 1300-at. Legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt. 7 repülőtéren továbbra is szünetel a forgalom. Az országban szükségállapotot hirdettek. Terjed az erdőtűz Kanada nyugati részén. Brit-Kolumbia tartományban a hétvégi 20 ezer után további 10 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát. Több mint 100 helyen küzdenek a lángokkal. Az Okanagan-tó környékén lakóházak is leégtek. Egy 80 éves nő meghalt. A térségben szükségállapotot hirdettek a hétvégén.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Kizárta a Dunaújváros FC felnőtt csapatát az MB3-ból a Magyar Labdarúgó Szövetség. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kizárta a Dunaújváros FC felnőtt csapatát az MB3-ból a Magyar Labdarúgó Szövetség. A klub a bajnokság első három fordulójában egyetlen mérkőzésen sem állt ki, ezért az MLS versenybizottsága a versenyszabályzat alapján kizárta a csapatot a délnyugati csoportból. A Dunaújváros, a Ferencváros második csapata és az Iváncsa elleni találkozót már korábban lemondta, majd a legutóbb kiírt Érdi VSE elleni mérkőzéstől is visszalépett. Ezt követően született meg az MLS kizáró határozata. A pénzügyi nehézségekkel küzdő klub működése már júniusban, majd közvetlenül a bajnoki rajt előtt is kritikus pontra jutott. A vezetés akkor még abban bízott, hogy új tulajdonos érkezésével sikerül rendezni a helyzetet. Ez azonban a jelek szerint nem valósult meg, írja Duna Online. Három hónapja folyamatosan csökken a panellakások átlagos négyzetméterára Magyarországon, miközben a téglaépítésű lakások tovább drágulnak, közölte a Dunahaus. Adatai szerint a panellakások négyzetméterára februárban ért el az idei csúcsát, azóta azonban lassú, de folyamatos visszaesés figyelhető meg. Júliusra az átlagár már több mint 80%-kal maradt el a februári szinttől, és az év eleje óta nem látott mélypontra került. A használt lakások átlagos négyzetméterára összességében stabil maradt, sőt tavaszról nyárra mintegy 1%-kal emelkedett. Az adatok jellemzőek Fejér vármegyére is. 70 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Klein Imre, nyugalmazott rendőr alezredes, a hírt Dunaújváros önkormányzata közölte közösségi oldalán. Klein Imre évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a város bűnmegelőzésében, 2006-os nyugdíjazása után is folytatta a bűnmegelőzési munkát, referensként részt vett a

0: adomány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyermek jogosult. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem lesz, sokfelé lesz élénk az északkeleti szél, hajnalban 18, kora délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Valaki hívja a helyszínelőket, mert hogy itt az óra elején rögtön jön a Killer, a gyilkos Adamski slágere, az óra pedig Sophia Liz Baxter, Murder on the Dance Floor, azaz gyilkos a Táncpark Etten című dalával indul. De ebben az órában hozom Inika Muzi, Here Comes the Hot Stepper-jét, jön majd Sarah Connor TQ-val, Kelly Clarkson és Gloria Estefan is. 4 perc elmúlt 10, hello, Max M. Levente vagyok.
1: Estefan!

0: tudom, hogy akarod.
1: Best FM, a legjobb zenék. Szerintem Inike Muzi valahol a jamaikai tengerparton azóta is ennek a dalnak a jogdíjaiból éldegél. 1994-et írtunk, amikor óriási sláger lett a Here Comes the Hot Stepper, meghódította az amerikai Billboard 100-as listát is, és egyértelműen hozzájárult a 90-es évek közepének divat, illetve reklámvilágához is, hiszen számos divat bemutatón és filmben is felbukkant.
2: Best FM, a legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: Best FM, a legjobb zenék. Norbitól kaptunk egy közlekedési infót, azt írja, M7 Balaton felé a fehérvári Osan lehajtó előtt ketten ütköztek. Nagy a dugó. Köszönjük szépen! Torlódásra kell továbbá készülni az M5-ösön Röszke felé Ócsa és Inács között. Az elválasztó sáv növényzetét kaszálják, és ugyanebből az okból kifolyólag lassabb az M0-as és az M3-as felé az M5-ös és az M4-es csomópontja között. Jó utat, ha dugó baleset van, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slá.

A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szebbnél szebb fotók készültek a tegnapi részleges napfogyatkozásról, kozmikus téma pedig a délelőtt utolsó órájában is lesz majd. A Holdig és vissza a To the Moon and Back jön majd a Savage Garden és a Vénusz is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Bírodásra hívnak a hosszú hétvég előtt. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média híreit hallják. Bírodásra hívja a lakosságot, így a dunaújvárosiakat is a hosszú hétvég előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Közös sajtóközleményében a két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a víradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a víradókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a víradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni, írja a Duna Online. Kizárta a Dunaújváros FC felnőtt csapatát az NB3-ból a Magyar Labdarúgó Szövetség. A klub a bajnokság első három fordulójában egyetlen mérkőzésen sem áll ki, ezért az MLS versenybizottsága a versenyszabályzat alapján kizárta a csapatot a délnyugati csoportból. A Dunaújváros a Ferencváros második csapata, és az Iváncsa elleni találkozót már korábban lemondta, majd a legutóbb kiírt érdi VSE elleni mérkőzéstől is visszalépett. Ezt követően született meg az MLS kizáró határozata. A pénzügyi nehézségekkel küzdő klub működése már júniusban, majd közvetlenül a bajnoki rajt előtt is kritikus pontra jutott. A vezetés akkor még abban bízott, hogy új tulajdonos érkezésével sikerül rendezni a helyzetet. Ez azonban a jelek szerint nem valósult meg, írja Duna Online. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, itt Fejér megyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdés előtt, a második 50.000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100.000 forintos segítségre idén 400.000 iskolás gyermek jogosult. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét. Az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehén tartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap és az újra elosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint juthat el a gazdálkodókhoz. Holnap sok napsütésben lesz részünk. A Dunától keletre helyenként kisebb gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, de említése miatt a csapadék továbbra sem várható. Még többfelé énénk lesz az északkeleti szél, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Friss lesz a hajnal, kora reggelre 9 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd a napközben 28 és 33 fok közé melegszik.
0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
3: Jön az ősz, emelkedtek az albérletárak, elstartol a fenékküszöb építés Paksnál, továbbra is marad a kánikula, eső nem lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ma megkezdik Pakson a dunai fenékküszöb építését, mert azonnali lépésekre van szükség a rekordalacsony vízállás miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, a beruházással pár héten belül biztosíthatják, hogy a Duna vízszintje az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne kerüljön kritikus szint alá. Ideiglenes megoldásként készenlétbe helyeznek egy 80 méteres bárkát, ezek elsüllyesztésével is emelhetnek a vízszinten. A kormányfő jelezte, a honvédelmi miniszter 100 katonát rendelt ki az építkezés támogatására, és 24 órás munkavégzést rendeltek el. Visszafogottan drágultak az albérletek júliusban. Országosan 1,6, Budapesten 1,7%-kal emelkedtek a bérleti díjak egy hónap alatt. A hó elején a fővárosban 260.000 forint volt az átlagos havi bérleti díj. Debrecenben 220, Szegeden 210, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer forint volt az átlag. Pécset 180, Miskolcon pedig 130 ezer forintért kínálták az albérleteket. Eloltották a tüzet ma reggelre Öskünél, ott mintegy 20 hektáron égett a növényzet. A lángok megfékezésén több település tűzoltói dolgoztak, az oltást a honvédség helikoptere és a lakosság is segítette. A tűz miatt órákra lezárták a 8-as főutat, Pétfürdő és Hajmáskér között, és átmenetileg a vonatok sem közlekedtek Veszprém és Székesfehérvár között. Lionel Messi édesapja halála után a visszavonulását is kilátásba helyezte. A 39 éves argentin labdarúgó a közösségi médiában búcsúzott a 68 évesen, hosszan tartó betegség után elhunyt Jorge Messitől, aki 14 éves kora óta az ügynöke is volt. A futballista azt írta, egyelőre nem tudja, hogy hogyan folytatja nélküle az életét, és abban sem biztos, hogy még sokáig játszik. Messi felidézte, édesapja nagyon szerette volna, hogy pályára lépjen az idei világbajnokságon. Ez meg is történt, Argentína végül ezüstérmes lett az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezett VB-n. Folytatódik a száraz, napos idő, ma csak kevés fátyol felhő zavarhatja meg a napsütést. Eső sehol sem várható, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Holnap hasonló időre készülhetünk, a szél helyenként megélénk.

Bristolból. Ők tehát a Cochin és 2001-es Catch című dalukkal indul a csütörtök délelőtt utolsó órája. Hozom még Shani's dalát, I Love Your Smile, és szól majd a Grease 2000 is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 4 perc elmúlt 11. Hello, Maxim Levente vagyok.

0: Ébreszt FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es éveknél egy picit korábbra tekerjük most vissza az időkerekét. 1965 és 70 között volt látható az amerikai sorozat az I Dream of Jeannie, azaz Jeannie a házi szellem. Főszerepben többek között a Jockey Ewingot is alakító Larry Hagman-nel. Na ennek a sorozatnak a főcímzenéjét használta alapul, szemplingelte, mintavételezte 1990-ben a Dimples D. Jön a Sucker DJ, itt a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Kiss FM, a legjobb zenék. Majdnem 10 kilométeres a torlódás az M0-áson, az M3-as felé az M5-ös és az M4-es csomópont között. Mozgótereléssel kézikaszállást végeznek. Ezen a szakaszon csak egy sáv járható, ez az oka. Egyes főút Óbarok térségében felmarják az aszfaltot, a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassabb haladásra kell készülni. Jó utat! Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sajjé! Dalát már Majoros Rita indítja. Jön a Hey Sexy Lady a legfrissebb hírek után. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kizárta a Dunaújváros FC felnőtt csapatát az NB3-ból a Magyar Labdarúgó Szövetség. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Viradásra hívja a lakosságot, így a dunaújvárosiakat is a hosszú hétvég előtt az Országos Vérellátószolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Közös sajtó közleményében a két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a viradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a viradókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a viradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni, írja a Duna Online. 3 hónapja folyamatosan csökken a panellakások átlagos négyzetméter ára Magyarországon, miközben a téglaépítésű lakások tovább drágulnak, közölte a Duna House. Adatai szerint a panellakások négyzetméter ára februárban ért el az idei csúcsát, azóta azonban lassú, de folyamatos visszaesés figyelhető meg. Júliusra az átlagár már több mint 80%-kal maradt el a februári szinttől, és az év eleje óta nem látott mélypontra került. A használt lakások átlagos négyzetméterára összességében stabil maradt, sőt tavaszról nyárra mintegy 1%-kal emelkedett. Az adatok jellemzőek Fejér vármegyére is. Idén is segíti az iskola kezdést a Baptista Szeretett Szolgálat. A Sulipak kampányban 4000 csomagot osztanak ki rászoruló családok gyermekeit nevelő iskolákban, családok átmeneti otthonaiban. A támogatók segítségét szeptember 6-áig várják a Baptista Szeretett Szolgálat fővárosi központjában. A Szeretett Szolgálat azonban felhívja a Fejér vármegyeiek figyelmét is arra, hogy a sulidoboz.hu oldalon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával online módon is támogathatók a kisiskolások. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Érdekelheti a Fejér vármegyeieket is, hogy elkezdődtek a balatonfüredi borhetek. A hónap végéig 21 pincészet kínálja borait a Tagore sétányon, csak nem 300 féle ital közül választhatnak az érdeklődők. Olasz rizlingekből különösen nagy a választék, de dűlőszelektált bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a kínálatban. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem lesz, sokfelé lesz élénk az észak-keleti szél, hajnalban 18, kora délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: 100 katona biztosítja a fenékküszöb építését Paksnál. Az Etna ismét megbénította a légiforgalmat Szicíliában. Medvét láttak Nógrádban. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Megkezdik ma Pakson a dunai fenékküszöb építését. A miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a rekord alacsony vízállás miatt azonnali beavatkozásra van szükség. Magyar Péter hozzátette, a beruházással várhatóan néhány héten belül biztosíthatják, hogy a Duna vízszintje az atomerőmű hűtő csatornájánál ne csökkenjen a kritikus szint alá. Átmeneti megoldásként egy 80 méteres bárkát is készenlétbe helyeznek, amelynek elsüllyesztésével szükség esetén emelhetik a vízszintet. Az építkezésen éjjel-nappal dolgoznak, a munkálatok támogatására pedig 100 katonát is kivezényeltek. Kritikus szintre csökkent a Duna vízállása Csernavódánál. Ma reggel ezért megkezdték a romániai atomerőmű még működő kettes blokkjának fokozatos leállítását. Tegnap mínusz 233 cm-es vízállást mértek, amelynél az erőmű hűtőrendszere már nem működtethető biztonságosan. A Duna vízhozama báziásnál történelmi mélypontra másodpercenként 1350 köbméterre csökkent. Az atomerőmű első blokkját már július végén leállították. A két blokk együttesen Románia villamosenergia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Medve bukkant fel a Nógrád vármegyei Szilaspogonyi tónál. Az állatot szerda hajnalban látták a víznél, feltehetően inni ment oda. A magyarországos medvefigyelő fokozott óvatosságot kér a környéken élőktől, mivel a közelben település és állattartó telep is található. A szakemberek szerint a medve várhatóan tovább áll. Arra figyelmeztetnek, hogy ha valaki medvével találkozik, ne közelítse meg, ne fusson el és ne próbáljon közelről fényképet készíteni. Érdemes nyugodtan, lassan hátrálva, minél nagyobb távolságot tartani az állattól. Továbbra is zárva tart a szicíliai Catania reptér az Etna miatt. Állítólag leghamarabb délután újraindíthatják a forgalmat. Az elmúlt napokban 700 járatot töröltek, emiatt turisták ezrei rekedtek Szicíliában. Az Etna múlt pénteken lett aktív ismét. Csapadék továbbra sem lesz, kevés fátyol és gomoly felhő lesz felettünk. A részleteket azonnal mondom. Ma sok napsütés várható, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadékra nem kell számítani. Késő délután 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. Holnap is napos száraz idő lesz, hajnalban 8-19, délután 28-23 fok várható. Szombaton aztán tovább melegszik az idő, a szél helyenként megélénkül. A sok napsütés mellett 30-35 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csütörtöki jó kedvet, jó hangulatot kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Remélem, hogy ma is velem tartanak egy kicsit, és együtt rádiózunk legalább egy-két perc vagy egy-két óra erejéig. A legjobbakat hozom. Ezt már beígérhetem most, mint a Pets and Small és

Best FM a legjobb zenék. Zola dalát hallottuk, ez volt a Sehova se passzolók, a Krisztál Waters pedig a jó hangulatért felel a következő percekben, de előtte gyorsan köszöntök mindenkit, szép csütörtök délutánt kívánok, remélem, hogy jól alakult eddig a nap, és hogy a Best FM-et választják egész délután. Én Majoros Rita vagyok, itt leszek önökkel 6 óráig, és a legjobb zenéket hozom. Azokból az időkből, amikor a Tégdet tagjaiba voltunk szerelmesek, vagy azt gondoltuk, hogy a Spice Girls-ös csajok a legjobb barátnőink, gyanítom, hogy akik a 90-es, 2000-es évek zenéért rajonganak, tudják, miről beszélek. Úgyhogy menjünk tovább, és abban a szellemben, amikor még kis pillangócsatokat raktunk a hajunkba, érkezzen a Krisztál Waters és a 100% Pure Love itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A mai délutánon is utazhatunk együtt, akárki, akármerre jár, hallgasson Best FM-et, én hozzom folyamatosan a legfrissebb információkat az utakról. Önök pedig, ha látnak valamit, akkor üzenjenek, vagy hívjanak 0620 55 55 155. Az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé, az M5-ös autópálya és az M4-es autóút csomópontja között mozgó tereléssel kézikaszálás folyik a 30-as és a 42-es kilométerek között. Csak egy sáv járható, de már 7-8 kilométeres az araszolás. Sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé is, Tata és Biatorbágy között továbbra is szakaszos lassulás van, ugyebár főként a külső sávban. Az M3-ason Budapest felé 60 és Kerekharaszt között pedig elbontják a képített terelést, az 52-es és a 48-as kilométerek között a külső sáv zárva van, 2-3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, bárkinek infója van. Köszönöm, ha megírja vagy felhív. Sokan pedig az utakon is dolgoznak, ahogy hallották is. Vigyázzunk rájuk is, vigyázzunk egymásra is, jó utat mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Csepp a tengerben, ez volt a Jazz Magaz dala 1998-ból, de régen hallottam, de azt hiszem ez egy örök klasszikus marad. Hát a következő órában is lesznek örök klasszikusok, de előtte most még friss hírek jönnek, mert hogy pár perc múlva egy óra, aztán érkezik majd a Coldplay. És itt lesz Roy és Adam dala, csapból is én folyok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Bírodásra hívnak a hosszú hétvége előtt. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média híreit hallják. Bírodásra hívja lakosságot, így a dunaújvárosiakat is a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Közös sajtó közleményében a két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a víradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a víradókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a víradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni, írja Duna Online. Kizárta a Dunaújváros FC felnőtt csapatát az MB3-ból a Magyar Labdarúgó Szövetség. A klub a bajnokság első három fordulójában egyetlen mérkőzésen sem állt ki, ezért az MLS versenybizottsága a versenyszabályzat alapján kizárta a csapatot a délnyugati csoportból. A Dunaújváros a Ferencváros második csapata, és az Iváncsa elleni találkozót már korábban lemondta, majd a legutóbb kiírt Érdi VSE elleni mérkőzéstől is visszalépett. Ezt követően született meg az MLS kizáró határozata. A pénzügyi nehézségekkel küzdő klub működése már júniusban, majd közvetlenül a bajnoki rajt előtt is kritikus pontra jutott. A vezetés akkor még abban bízott, hogy új tulajdonos érkezésével sikerül rendezni a helyzetet. Ez azonban a jelek szerint nem valósult meg, írja Duna Online. 70 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Klein Imre, nyugalmazott a rendőr alezredes, a hírt Dunaújváros önkormányzata közölte közösségi oldalán. Klein Imre évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a város bűnmegelőzésében. 2006-os nyugdíjazása után is folytatta a bűnmegelőzési munkát. Referensként részt vett a városi bűnmegelőzési és drogstratégia kidolgozásában, valamint a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésében. Kiemelt figyelmet fordított a fiatalokra, iskolai előadásokat tartott a drogprevencióról és az áldozattá válás megelőzéséről. Munkája az újvárosi drogambulancia létrejöttéhez és a KEF munkájához is kapcsolódott, írja Feol. Érdekelheti a Fejérvár megyeieket is, hogy elkezdődtek a balatonfüredi borhetek. A hónap végéig 21 pincészet kínálja borait a Tagore sétányon, csak nem 300 féle ital közül választhatnak az érdeklődők. Olasz rizlingekből különösen nagy a választék, de dűlőszelektált bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a kínálatban. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem lesz, sokfelé lesz élénk az észak-keleti szél, hajnalban 18, kora délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Hírek a Best FM-en. 6 milliárd forintot ad a kormány az Aszály elleni védekezésre. Több mint 200 halálos áldozata van a kolumbiai földrengésnek. 20 hektáron pusztított a tűz öskünél. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni védekezésre. Az erről szóló határozat a magyar közlönyben is megjelent. A döntés értelmében csaknem 6,2 milliárd forintot biztosítanak az Országos Vízügyi Főigazgatóság kárelhárítási és védekezési feladataira. Az összeget az idei központi költségvetésből egyszeri átcsoportosítással kapják meg a vízügyi igazgatóságok. A forrásból az aszály és a vízhiány okozta problémák kezeléséhez kapcsolódó munkákat és költségeket finanszírozzák. Javaslatcsomagot készített a látássérültek mindennapjainak megkönnyítésére az útjelző országos hálózat. A 41-es ületet tömörítő ernyőszervezet egyebek mellett tapintható jelzéseket és akusztikus utastájékoztatást javasol a busz és vasúti megállókban, valamint személyi segítők biztosítását a közlekedési csomópontokban. Kezdeményezik azt is, hogy több digitális segédeszközt támogasson az egészségbiztosító, emellett országos személyzeti szűrőrendszer kialakít biztosítását és a látássérültek számára könnyebben használható elektronikus egészségügyi szolgáltatásokat sürgetnek. 2,1 millió euró sürgősségi humanitárius támogatást nyújt Kolumbiának az Európai Unió. A dél-amerikai országban a hét elején 7,4-es erősségű földrengés pusztított. Több mint 200 ember meghalt, mintegy 1600 épület pedig összedőlt vagy megrongálódott. Az uniós támogatásból egészségügyi ellátást, ivóvizet, élelmiszert és ideiglenes menedéket biztosítanak a károsultaknak. Kolumbia aktiválta az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusát is. A mentőcsapatok, a hadsereg és önkéntesek továbbra is túlélők után kutatnak a romok között. Eloltották a tüzet ma reggelre Öskünél, ott mintegy 20 hektáron égett a növényzet. A lángok megfékezésén több település tűzoltói dolgoztak, az oltást a honvédség helikoptere és a lakosság is segítette. A tűz miatt órákra lezárták a 8-as főutat Pétfürdő és Hajmáskér között, és átmenetileg a vonatok sem közlekedtek Veszprém és Székesfehérvár között. Sok napsütésre számíthatunk, a nagyrészt felhőtlen vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett, így csapadék sem lesz. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Holnap nagyrészt derült, napos idő várható szintén csapadék nélkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 19, a legmagasabb nappali érték 28 és 33 fok között alakul. Szombaton sem lesz érdemi változás, a maximumok 30 és 35 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután továbbra is csütörtököt. Jó csütörtököt kívánok mindenkinek, és nagyon jó hangulatot. Én Majoros Rita vagyok, tartsanak velem egyébként 1 óra múlt 4 perccel. A folytatásban a Roy és Ádám érkezik, és a Csapból is én folyok. Hamarosan felteszem a napkérdését is, úgyhogy maradjanak, izgalmas lesz. De mindezelőtt a Coldplay indítja az órát. Már itt is az Adventure of a Lifetime.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ma van a balkezesek világnapja, úgyhogy ma őket ünnepeljük. Össze is gyűjtöttem néhány érdekességet. Na, világon minden hatodik ember balkezes. Érdekes tény, hogy a művészek, festők, zenészek csak úgy, mint egyes sportág a képviselői, valamint a tudósok között is több a balkezes. A balkezesek napját egyébként 1976 óta ünnepeljük, világszerte augusztus 13-án, és az is érdekes, hogy szinte senki nem tekinthető tisztán bal, vagy tisztán jobbkezesnek. Nagyjából a népesség 10%-át tartjuk balkezesnek, közülük pedig 70%-uk férfi. A balkezesek aránya a nyugati országokban folyamatosan nő, Ázsiában viszont mindig is kisebb volt, ennek vélhetően vallási okokra visszavezethető tiltás az eredete. Kevésbé ismert tény, hogy a NASA Apollo programjában résztvevő űrhajósok közül minden negyedik balkezes volt. Hasonlóan a Macintosh tervező csapatához, ahol 5 munkásból 4 volt balkezes, ez is milyen érdekes, és nagyon sok tudós és híresség is van balkezesként, például, vagy legalábbis balkezesként lejegyezve, mint Leonardo da Vinci, Raffaello, Michelangelo, Van Gogh, vagy éppen Mark Twain, Isaac Newton, Albert Einstein, Beethoven, mind-mind balkezesek voltak. De a mai hírességek közül is nagyon sokan balkezesek, Lady Gaga, Eminem, Vilmos Herceg, Bruce Willis, Morgan Freeman, vagy éppen Robert De Niro. Na önök, jobb vagy balkezesek? Ha bal, akkor ma önöket ünnepeljük. 0-20-55-55-155, jöhetnek az üzenetek mellé Dérheni és az Ég veled a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az autósoknak, meg is jöttem a legfrissebb útinfókkal. Budapestről kaptam egyet, hogy baleset történt a Budaörsi úton, méghozzá a Zólyom köznél, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani. Sokan haladnak az M1-esen is, Budapest felé, Tata és Biatorbágy között, lassulás van, torlódás főként a külső sávban, szintén az M1-esen, de távolabb az M85-ös autó csomópontjában mindkét oldalon szalagkorlátot javítanak. A 130-as, 131-es kilométerek között a belső sáv zárva van, Budapest felé 3, Hegyeshalom felé most 1-2 kilométeres az araszolás. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Továbbra is ide várom az infókat, bárki bármit lát, várjuhat is. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

down. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Charlie és Giovanni dal, az Evezzünk egy hajóban, ezek pedig 2 órakor a legfrissebb hírek, mert hogy pár perc múlva 2 óra lesz. Nagyon gyorsan telik ez a délután, úgyhogy legyünk gyorsak mi is a következő órában. Itt lesz majd Jennifer Lopez és a Get Right. És jön majd a Kovaszki meg a Vega is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Bírodásra hívnak a hosszú hétvég előtt. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média híreit hallják. Bírodásra hívja a lakosságot, így a dunaújvárosiakat is a hosszú hétvég előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Közös sajtó közleményében a két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a víradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a víradókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a víradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni, írja a Duna Online. 70 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Klein Imre, nyugalmazott a rendőr alezredes, a hírt Dunaújváros önkormányzata közölte közösségi oldalán. Klein Imre évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a város bűnmegelőzésében. 2006-os nyugdíjazása után is folytatta a bűnmegelőzési munkát. Referensként részt vett a városi bűnmegelőzési és drogstratégia kidolgozásában, valamint a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésében. Kiemelt figyelmet fordított a fiatalokra, iskolai előadásokat tartotta a drogprevencióról és az áldozattá válás megelőzéséről. Munkája az újvárosi drogambulancia létrejöttéhez és a KEF munkájához is kapcsolódott, írja Feol. Letartóztatták azt a férfit, aki augusztus 7-én este egy dunaújvárosi vendéglátóhely teraszán megszúrt, majd többször megütött egy másik férfit. A Székesfehérvári járásbíróság helytatott az ügyészség indítványának, így a gyanúsított letartóztatásba került, közölte a Fejérvár megyei főügyészség. A nyomozás adatai szerint a férfi egy élelmiszeráruház parkolójában ittasan szóváltásba keveredett a későbbi sértettel. Az ügy részletei a Duna Online oldalán. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, itt Fejérvár megyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdés előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyermek jogosult. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem lesz, sokfelé lesz élénk az észak-keleti szél, hajnalban 18, kora délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Programdömping lesz jövő héten a nemzeti ünnep alkalmából. Rengeteg erdő és bozót tűz van Horvátországban, Szerbiában és Montenegróban. Továbbra is meleg lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Több napos program sorozattal készül a főváros augusztus 20-ára. Egyes rendezvények már 19-én, azaz jövő szerdán elkezdődnek, és még vasárnap is lesznek programok. Visszatér a Magyar Ízek utcája és a Mesterségek ünnepe, a parlament pedig ingyenesen, regisztráció nélkül lesz látogatható. Megtartják a tisztavatást és a katonai légiparádét is. Az esti műsorban drón, fény és tűzi játéksó lesz, amelyet a Lánchíd és a Margit híd közötti budai rakpartról lehet majd a legjobban látni. Teljesen leállt Románia egyetlen atomerőművel a Duna rendkívül alacsony vízhozama miatt. A csernavodai létesítmény kettes blokkját is lekapcsolták, az egyes reaktor pedig már július vége óta nem működik. Szakemberek szerint legalább 10 napig nem lehet szó az újraindításról. A két egyenként 700 megawattos blokk együtt a román villamos energiatermelés mintegy ötödét biztosítja. A kieső áramot részben hazai forrásokból, szélerőművekből, széntüzelésű erőművekből és vízenergiából, részben pedig importból pótolják. Egyszerre küzdenek erdő és bozott tüzekkel a tűzoltók több nyugat-balkáni országban. Szerbiában mintegy 40 helyszínen ég a növényzet. Montenegróban több tengerparti térséget is érintenek a lángok. Horvátországban Brács szigetén és Rijeka közelében, Bosznia-Hercegovinában Neveszinje térségében oltanak. A tartós hőség, a kiszáradt növényzet és az erős változó irányú szél segíti a lángok gyors terjedését és jelentősen nehezíti az oltást. Tenerifén fogtak el egy kábítószer kereskedelemmel gyanúsított magyar párt. A rendőrség szerint a 30-as éveiben járó férfi és nő irányító szerepet töltött be egy bűnszervezetben, majd a felelősségre vonás elől külföldre menekültek. Mindketten felkerültek a magyar rendőrség top 50-es és az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek körözési listájára. Az ügyben korábban több ezer tő kendert és több mint 180 kg marihuánát foglaltak le. A két gyanúsítottat a magyar és a spanyol hatóság együttműködésével fogták el. Folytatódik a száraz, napos idő, ma csak kevés fátyol felhő zavarhatja meg a napsütést. Eső sehol sem várható, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Holnap hasonló időre készülhetünk, a szél helyenként megélénkül ugyan, délután azonban már 28-33 fokot mérhetünk majd. Szombaton is marad a napsütéses és csapadékmentes időjárás, tovább erősödik a nappali felmelegedés, a maximumok 30 és 35 fok között várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra után is isteni délutánt kívánok mindenkinek, 5 perccel járunk egyébként 2 után. Én Majoros Rita vagyok ebben az órában is. Csak a kedvencek jönnek, mint az Afro Medusa és a Pasilda. De itt lesz Gabrielle és a Dreams is, jön majd Avril Lavigne és a Complicated. Most pedig Jennifer Lopez-zel táncolunk és indítjuk az órát. Jön a Get Right. Szép napot!
0: Beste

West FM a legjobb zenék. Ma van a balkezesek világnapja, és erről már ugye az előző órában beszélgettünk, és írt nekem Péter egy nagyon érdekeset. Azt írja, hogy szia, én jobb kezemet használom írásra, viszont így fogalmaz, biológiailag balkezes vagyok. Azt úgy tudod kideríteni, hogy te milyen kezes vagy, hogy összekulcsolod az ujjaidat, és megnézed, melyik ujjad van felül, melyik hüvelykujjad. Én most összekulcsoltam, nekem automatikusan a jobb. Tapsteszt, hogyha ösztönből és nem odafigyeléssel tapsolsz, akkor melyik kezed van felül? Nekem a jobb. És én is utána néztem ezeknek, mert hogy nem hallottam ezekről a tesztekről, úgyhogy azt írják még, hogy a karbatett kéz is ilyen, hogyha automatikusan karba tesszük a kezünket, amelyik felül van, nekem a jobb, akkor jobbkezes vagyok, vagy ez a nézzünk hátra, hogy ha a jobb vagy a bal vállunk fölött fordítjuk hátra a fejünket, én automatikusan a jobb vállam felett, vagy a kacsintás, hogy például melyik szemünkkel kacsintunk általában, a megegyező oldal a domináns kezünk is. Nagyon-nagyon érdekes. Úgyhogy Péter, köszönöm szépen neked ezeket a teszteket. Most szerintem ezzel elszórakoztatom magam itt egy kicsit. Itt a stúdióban lehet, hogy furcsán fognak nézni a kollégák, de számomra ez érdekes, úgyhogy a balkezesek világnapját továbbra is ünnepeljük. Ha önöknek is vannak hasonló érdekességeik, írják meg, vagy hívjanak fel 0620-55-55-155 a számunk. Nekem érdekes dalaim vannak. Itt a folytatásban érkezik mindjárt az Afromedúza és a Passzilda, most a Fugees és a Radio Nata Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok azoknak, akik éppen az utakon vannak, mert meg is hoztam a legfrissebb infókat. Az M3-as autópályán Budapest felé Bagnál kiépített terelés előtt 3-4 kilométeres a torlódás, úgyhogy ezzel számoljanak. Az M7-esen Letenye felé a Velencei tónál pedig korábban két autó karambolozott a 45-ös kilométernél, már járható minden sáv, de még mindig 3-4 kilométeres a torlódás. Pécsett a 6-os főúton, a Nagy Lajos Király útja és a Jókai utca kereszteződésénél két autó ütközött, úgyhogy a 198-as kilométernél az 5-ből két sáv járható. Az M6-oson az Iván Dárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád-Bátaszék Baja csomópontban lezárták a lehajtó ágat aszfaltozás miatt. A terelő utat a 173-as kilométernél lévő Pécsvárad Somberek csomópontig jelölték ki, ahol a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé Baja irányába. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha valaki lát valamit az utakon, tényleg bárhol az országban, ami szerinte infó lehet a többi autózónak, akkor mindenképpen ossza meg velem, én pedig a többiekkel. Nagyon jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kizárta a Dunaújváros FC felnőtt csapatát az MB3-ból a Magyar Labdarúgó Szövetség. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Kizárta a Dunaújváros FC felnőtt csapatát az MB3-ból a Magyar Labdarúgó Szövetség. A klub a bajnokság első három fordulójában egyetlen mérkőzésen sem állt ki, ezért az MLS versenybizottsága a versenyszabályzat alapján kizárta a csapatot a délnyugati csoportból. A Dunaújváros a Ferencváros második csapata, és az Iváncsa elleni találkozót már korábban lemondta, majd a legutóbb kiírt Érdi VS-e elleni mérkőzéstől is visszalépett. Ezt követően született meg az MLS kizáró határozata. A pénzügyi nehézségekkel küzdő klub működése már júniusban, majd közvetlenül a bajnoki rajt előtt is kritikus pontra jutott. A vezetés akkor még abban bízott, hogy új tulajdonos érkezésével sikerül rendezni a helyzetet. Ez azonban a jelek szerint nem valósult meg, írja Duna Online. 3 hónapja folyamatosan csökken a panellakások átlagos négyzetméter ára Magyarországon, miközben a téglaépítésű lakások tovább drágulnak, közölte a Duna House. Adatai szerint a panellakások négyzetméter ára februárban érte el az idei csúcsát, azóta azonban lassú, de folyamatos visszaesés figyelhető meg. Júliusra az átlag ár már több mint 80%-kal maradt el a februári szinttől, és az év eleje óta nem látott mélypontra került. A használt lakások átlagos négyzetméterára összességében stabil maradt, sőt tavaszról nyárra mintegy 1%-kal emelkedett. Az adatok jellemzőek Fejérvár megyére is. 70 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Klein Imre, nyugalmazott a rendőr alezredes, a hírt Dunaújváros önkormányzata közölte közösségi oldalán. Klein Imre évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a város bűnmegelőzésében, 2006-os nyugdíjazása után is folytatta a bűnmegelőzési munkát, referensként részt vett a városi bűnmegelőzési és drogstratégia kidolgozásában, valamint a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésében. Kiemelt figyelmet fordított a fiatalokra, iskolai előadásokat tartott a drogprevencióról és az áldozattá válás megelőzéséről. Munkája az újvárosi drogambulancia létrejöttéhez és a KEF munkájához is kapcsolódott, írja a FEOL. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a nemzetközi konyhákat ellenőrzi a fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Holnap sok napsütésben lesz részünk, a Dunától keletre helyenként kisebb gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, de említésre méltó csapadék továbbra sem várható. Még többfelé élénk lesz az északkeleti szél, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Friss lesz a hajnal, kora reggelre 9 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd a napközben 28 és 33 fok közé melegszik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Együtt folytatjuk a lazulós csütörtök délután kellős közepét. Itt a 93.1 Best FM-en a Dunaújváros és környéki hallgatókkal. Remélem lazulós volt eddig is a munkahét, holnap már péntek, de erre majd kicsit később fókuszálunk. A mikrofon mögött Volek Csongor, kezdünk egy Black Eyed Peas slágerrel. Szól azonnal a Pump It!
1: 93.1 Best FM.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szépen.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Mindenkinek nagyon szép csütörtök délutánt kívánok, sőt a legszebbet, kedves dunaújvárosi hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor. Ünnepelünk egyet, augusztus 13-a van. Gerda, Ibolya, Ipoly, János és Gertrúd napja. Aki ünnepel bármilyen okból, Isten éltesse nagyon sokáig. 1503 évvel ezelőtt megválasztották első János pápát. 50. éve a mai nap, a balkezesek nemzetközi napja, és 177 esztendeje, Görgei Artúr letette a fegyvert, a magyar honvédség az orosz cárnak adta meg magát, véget ért az 1848-49-es szabadságharc. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik ma születtek. 127 éve született Alfred Hitchcock, angol filmrendező, a feszültségkeltés, a borzongatás mestere. És 120 éve látott napvilágot Borsos Miklós, Kossuth-díjas szobrászművész, grafikus. Az ünneplő hallgatókat Isten éltesse sokáig Dunaújvárosban, és persze a környéken. Most a DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince nyári slágerét hozom, ez a Summertime. Drums, please!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en türelmesen és szabályosan vezessenek, kedves autósok. Jó pár szakaszon aktuális a munkálat ma is, például a 6-oson. Kell készülni terelésre Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton. Hát durván a 100-as kilométer környékén elméletileg végzik még a munkálatokat. Aztán a 62-31-esen messzebb tőlünk Paks-Cece összekötő út 2-es kilométerénél. Itt is útszükületre kell készülni közműépítési munkálatok miatt. És igen, az 52-esen az építési munka még mindig aktuális Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton, a 34-es és az 51-es kilométer között jó pár héten keresztül. Jöhetnek a hasonló útinfók nyugodtan, 30-as, 74-74, 777-es a telefonszámunk. Előre is köszi szépen, vezessenek türelmesen. Most Rihanna és Jay-Z zenél nekünk, meghallgatjuk az Umbrella című felvételüket.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Igen, itt a 93 egy Best FM-en. Következik egy újabb felvonás, ami még a miénk a mai napból, sőt halkan megsúgom, még két órát együtt töltünk Dunai Városi hallgatók. A neve Molek Csongor, egy ausztrál hölgy lesz az első előadó, nem más, mint Kylie Minogue, és szól az In Your Eyes című dal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
2: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Sok napsütés, erős északi szél és 30 fok várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek.
4: Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 6 milliárd 165 millió forintot biztosítanak kárelhárításra és védekezésre az Országos Vízügyi Igazgatóságnak a központi költségvetésből. Kihirdették az ország idei desszertjeit és kenyereit. A Szent István napi kenyér a pilisi pityókás lett, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű vadkovászos technológia felhasználásával készült magvető kenyér lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehér elnevezésű erdei gyümölcsös mandulás túrós desszertet választották. Az idei cukormentes torta pedig a szilvás diós fahéjas ízvilágú szilvafácska lett. Aranyérmet nyert Kós Hubert a 200 méteres hátúszásban a párizsi úszó Európa bajnokságon. Az olimpiai és világbajnok továbbá bejutott a 100 méter pillangó döntőjébe. Bronzérmet szerzett Milák Kristóf 100 méteres gyorsúszásban, Sárkány Zalán pedig 800 méter gyorson. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Szent István téren és a Bazilikánál. A hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás után a rakpartokról a katonai és légi parádét lehet megtekinteni. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. 57 ezer ember még mindig nem cserélte le a régi, könyvformátumú személyi igazolványát, pedig azok augusztus 3-án érvényüket vesztették. Az országgyűlés újabb haladékot adott a csere előtt állóknak, néhány ügyet még intézhetnek év végéig a régi okmánnyal. A kártyaformátumú igazolványt az érintettek bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül igényelhetik. Az igazolvány kiállítása díjmentes. Lágyszöveti robotsebészeti rendszert vezetnek be a Szegedi Tudományegyetemen. A berendezést a sebészet, az urológia és a szülészet nőgyógyászat területén alkalmazzák szeptembertől. A rendszer nem önállóan operál, a sebész egy konzol segítségével irányítja a robotot. A megoldás precíz műtéteket tesz lehetővé minimális méretű sebek alkalmazásával. Híreink végén az időjárásról. Folytatódik a napos, száraz idő. Az északkeleti szél főként keleten marad élénkebb. Máshol mérsékeltebb légmozgás várható. Délután 27-32 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: A 93.1 Best FM-en üdvözlök mindenkit, kedves dunaújvárosi és környéki hallgatók. A következő két órát még lepörgetjük együtt igen jó hangulatban, és minden nap így teszünk. A lényeg, hogy aki velünk tart, érezze jól magát. A mikrofonnál Molek Csongor, énekel Kylie Minogue, és szól az In Your Eyes.
0: 93.1 Best FM.

93.1 West FM, a legjobb zenék, együtt szórakozunk még, kedves Dunói Veresi hallgatók, hello mindenkinek, az én nevem Oleg Csongor, és holnap már péntek, nézzük időjárás ügyileg jelenleg milyen infóink vannak, hát napsütés az mindenféleképpen lesz, élvezhetjük holnap pénteken is, és esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hozzánk ide a mi tájegységünkre. Helyenként azért erősebb lökések kísérik majd az észak-keleti esszelet, a hajnal pedig friss lesz, felfrissülünk majd, olyan 10-16 fok körül mérünk, a csúcsérték délután pedig 28-33 fok körül alakul. Ügyelje mindenki a napi folyadékbevitelre, és húzamosabb ideig a tűzőnapon ne tartózkodjanak, mivel könnyen napszúrást, hőgutát is kaphatunk. Az UV-sugárzás délelőtt 11 és 16 óra között országszerte erős, nagyon erős lesz. Ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről továbbra is. Most Shaggy örök slágerét meghallgatjuk, ez a Bombastic című dal. Mr.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, fókuszban pedig a sport természetesen. Győrben rendezték meg ugyanis a kajakkenusok világbajnoki maratonválogató versenyét nemrég. A megméretésen 29 tagszervezet 110 versenyzője vett részt, és ott volt a köztük a DKS-e fiataljai is, akik 5 fővel vágtak neki a háromnapos viadalnak. Az első napon a rövidkörös 3,4 km-es versenyt rendezték meg, itt az ifjúsági kajakosok mezőnyében a 2 dunaújvárosi versenyzőért is lehetett szorítani. Plényesi Réka végül a harmadik helyen ért célba, Jámbor Lotti, valamint Zagykó Panka mögött, míg Mészáros Enikő az 5. helyen fejezte be a küzdelmeket. Szívből gratulálunk, másnap a hosszú távú egyéni versenyekkel folytatódott a küzdelem, és az ifjúsági lányok 18 km-es versengésében újra 2 DKS és kajakos ült hajóba, akik közül Mészáros Enikő a 4., még Malzsenicki Csenge az 5. helyen ért végül célba. A teljes beszámolót a dunaújváros.com hírportálon fotókkal is megtalálják. Most az All for One felvételét meghallgatjuk. A dal címe I Swear. I swear.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en tisztelettel köszöntöm a hallgatókat innen Dunai városból és persze a környékünkről. Remélem egyre többen csatlakoztak hozzánk. A mikrofon mögött továbbra is Molek Csongor és mosolygós délutánt. Így késő délutánra a Selfie Duo-val kezdünk, szól mindjárt a Baya Baya.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Sok napsütés, erős északi szél és 30 fok várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek.
5: Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi atomerőmű és Dunaszent Benedek település között. Emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudjanak a Duna vízszintjén. Az uszályok egyike már a helyszínen van. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A folyó tartósan alacsony vízállása egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt. Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Újabb 12 kilométeres szakasszal bővült az Észak-Erdélyi autópálya, miután megnyitották a Magyar Zsombor és Vaskapu közötti részt. Az új út egyelőre nem kapcsolódik a korábban átadott szakaszokhoz, mert a szomszédos részeken még dolgoznak. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Szent István téren és a Bazilikánál. A hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás után a rakpartokról a katonai és légiparádét lehet megtekinteni. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. A július közepén elrendelt 30 napos közbiztonsági akció után is folytatódik a rendőri jelenlét megerősítése Budapesten. 19 helyszínen kiemelt, csaknem 100 helyen pedig mozgó rendőri jelenlétet biztosítanak. A közbiztonság javítása szociális és egészségügyi kérdés is, ezért egy rendészeti és egy kríziskezelő munkacsoport is alakul. Nyárvégi madárgyűrűző akciót tartanak a Cinkotai naplástónál. A madarak befogása az időjárástól függően naponta kora reggeltől délelőtt 10 óráig, illetve este 7 órától napnyugtáig tart. A kezdeményezés részeként tavaly 51 madárfaj, csaknem 3500 egyede került kézre az ideiglenes gyűrűző táborban. Az 1956-os eseményekhez kapcsolódó kiállítással nyitja majd meg kapuit a Várba visszaköltöző hadtörténeti múzeum. A Kapisztrán téri épületet az elmúlt években a Honvédelmi Minisztérium használta. A belső tereket most úgy alakítják át, hogy ismét alkalmasak legyenek a múzeum céljaira.
4: Híreink végén az időjárásról. Folytatódik a napos, száraz idő. Az északkeleti szél főként keleten marad élénkebb, máshol mérsékeltebb légmozgás várható. Délután 27-32 fokra számíthatunk.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Kizárta a Dunaújváros FC felnőtt csapatát az MB3-ból a Magyar Labdarúgó Szövetség. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Kizárta a Dunaújváros FC felnőtt csapatát az MB3-ból a Magyar Labdarúgó Szövetség. A klub a bajnokság első három fordulójában egyetlen mérkőzésen sem áll ki, ezért az MLS versenybizottsága a versenyszabályzat alapján kizárta a csapatot. a délnyugati csoportból. A Dunaújváros, a Ferencváros második csapata és az Iváncsa elleni találkozót már korábban lemondta, majd a legutóbb kiírt Érdi VSE elleni mérkőzéstől is visszalépett. Ezt követően született meg az MLS kizáró határozata. A pénzügyi nehézségekkel küzdő klub működése már júniusban, majd közvetlenül a bajnoki rajt előtt is kritikus pontra jutott. A vezetés akkor még abban bízott, hogy új tulajdonos érkezésével sikerül rendezni a helyzetet. Ez azonban a jelek szerint nem valósult meg, írja Duna Online. 3 hónapja folyamatosan csökken a panellakások átlagos négyzetméter ára Magyarországon, miközben a téglaépítésű lakások tovább drágulnak, közölte a Duna House. Adatai szerint a panellakások négyzetméter ára februárban ért el az idei csúcsát, azóta azonban lassú, de folyamatos visszaesés figyelhető meg. Júliusra az átlagár már több mint 80%-kal maradt el a februári szinttől, és az év eleje óta nem látott mélypontra került. A használt lakások átlagos négyzetméterára összességében stabil maradt, sőt tavaszról nyárra mintegy 1%-kal emelkedett. Az adatok jellemzőek Fejér vármegyére is. 70 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Klein Imre, nyugalmazott a rendőr alezredes, a hírt Dunaújváros önkormányzata közölte közösségi oldalán. Klein Imre évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a város bűnmegelőzésében, 2006-os nyugdíjazása után is folytatta a bűnmegelőzési munkát, referensként részt vett a városi bűnmegelőzési és drogstratégia kidolgozásában, valamint a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésében. Kiemelt figyelmet fordított a fiatalokra, iskolai előadásokat tartott a drogprevencióról és az áldozattá válás megelőzéséről. Munkája az újvárosi drogambulancia létrejöttéhez és a KEF munkájához is kapcsolódott, írja Feol. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást itt Fejér vármegyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdésre.

0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt a 93.1 West FM-en, üdv a hallgatóknak, remélem sokan csatlakoztak hozzánk, az újakat pedig külön köszöntöm. Mindjárt jelentkezem közlekedési infókkal, továbbra is a mikrofon mögött Molek Csongor, és egy tempós dallal kezdünk most, zenél a Selfie-duo, és szól a Baya Baya című felvétel.
0: 93.1 West FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek jó utat. Aki vezet jelenleg Dunai Verső autósok, Lajos Mizse Kunszent Miklós összekötő úton az 52-11-esen számíthatnak félpályás lezárás miatt lassabb haladásra, a 14-es és a 30-as kilométer között útkarbantartási munkákat végeznek. És Kiskunlacháza Izsák összekötő utat már említettem, ez az 52-03-as, itt a 11-es kilométernél még jó pár héten keresztül lassabb a haladás építési munkák miatt. Hasonló fennakadással kapcsolatos infókról, ha tudnak, akkor kérem jelezzék 0630 74 74 777, ez a telefonszámunk. Előre is kösz szépen! Zenél most a Simple Red, és meghallgatjuk a Stars című dalt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Megint sportolunk, idézőjelben Dunói Városi hallgatók, mivel idén 2026-ban már 79. alkalommal rendezik meg Poprádon a Tátra Kupa elnevezésű jégkorongtornát augusztus 28-a és 30-a között. Inkább úgy fogalmaznék, hogy az idei lesz a 79. alkalom. És a viadalra meghívást kapott a Dunói Városi Acélbikák jégkorong csapata is. A hókisainkra elég kemény ellenfelek várnak, mivel a házigazda Poprád mellett a szintén szlovák extraligában szereplő Dukla Trencin, valamint a szlovák első osztályú HC19 Hummelné gárdája is részt vesz ezen a háromnapos tornán. Az Acélbikák a házigazda Popráddal játsszák első mérkőzésüket augusztus 28-án este 7 órától, még másnap délután 3-tól a trencsiniek ellen ölt szerelést az együttes. A viadal zárónapján, még korábban délután 1 órától korcsolyázik égre a dab, méghozzá a Hummelné gárdája ellen, úgyhogy szurkolhatunk, ott vannak az infók részletesebben a dunaiváros.com hírportálon. Gácsó Szenél most nekünk, a dal pedig a So Many Times.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, a mai búcsú dalom, így csütörtök késő délután pedig Sting felvétele, a Desert Rose című sláger. Köszi szépen a figyelmet mindenkinek, Dunói Veres és a térség, remélem jól szórakoztak, és jó hír, hogy holnap már péntek. Találkozunk, délután 3-tól jelentkezem majd a stúdióból szokás szerint azokkal a dalokkal, amelyek között szerepelnek a hallgató kedvencei. Molek Csongort hallották, maradjanak a Best FM-en, hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Kizárta a Dunaújváros FC felnőtt csapatát az MB3-ból a Magyar Labdarúgó Szövetség. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kizárta a Dunaújváros FC felnőtt csapatát az MB3-ból a Magyar Labdarúgó Szövetség. A klub a bajnokság első három fordulójában egyetlen mérkőzésen sem állt ki, ezért az MLS versenybizottsága a versenyszabályzat alapján kizárta a csapatot a délnyugati csoportból. A Dunaújváros, a Ferencváros második csapata és az Iváncsa elleni találkozót már korábban lemondta, majd a legutóbb kiírt Érdi VSE elleni mérkőzéstől is visszalépett. Ezt követően született meg az MLS kizáró határozata. A pénzügyi nehézségekkel küzdő klub működése már júniusban, majd közvetlenül a bajnoki rajt előtt is kritikus pontra jutott. A vezetés akkor még abban bízott, hogy új tulajdonos érkezésével sikerül rendezni a helyzetet. Ez azonban a jelek szerint nem valósult meg, írja Duna Online. 70 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Klein Imre, nyugalmazott a rendőr alezredes, a hírt Dunaújváros önkormányzata közölte közösségi oldalán. Klein Imre évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a város bűnmegelőzésében. 2006-os nyugdíjazása után is folytatta a bűnmegelőzési munkát. Referensként részt vett a városi bűnmegelőzési és drogstratégia kidolgozásában, valamint a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésében. Kiemelt figyelmet fordított a fiatalokra, iskolai előadásokat tartotta a drogprevencióról és az áldozattá válás megelőzéséről. Munkája az újvárosi drogambulancia létrejöttéhez és a KEF munkájához is kapcsolódott, írja Feol. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, illetve az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. Érdekelheti a Fejérvár megyeieket is, hogy elkezdődtek a balatonfüredi borhetek. A hónap végéig 21 pincészet kínálja borait a Tagore sétányon, csak nem 300 féle ital közül választhatnak az érdeklődők. Olasz rizlingekből különösen nagy a választék, de dűlőszelektált bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a kínálatban. Holnap sok napsütésben lesz részünk, a Dunától keletre helyenként kisebb gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, de említésre méltó csapadék továbbra sem várható. Még többfelé élénk lesz az északkeleti szél, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Friss lesz a hajnal, kora reggelre 9 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd a napközben 28 és 33 fok közé melegszik.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Építik a fenék küszöböt Pakson. Erdő és bozót tüzek pusztítanak a Nyugat-Balkánon. Esőre nincs sok esély a következő napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megkezdődtek a munkálatok Pakson a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Fenék küszöböt építenek, amely tartósan mintegy egy méterrel emelheti meg a folyó vízszintjét az atomerőműnél, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Emellett két bárkát is a helyszínre vezényeltek, ezek segítségével további 20 centis emelkedést érhetnek el. A kormányfő hangsúlyozta, a legfontosabb szempont a nukleáris biztonság fenntartása. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Nemrég egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen, legutóbb pedig Baranyában két helyen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályozzák a vírus terjedését.
3: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása, egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik, a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep, mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e, természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárólag.
2: A vírust vaddisznók terjesztik, a fertőzés Horvátország felől érte el hazánkat. Rendőrt harapott meg egy férfi Győrött. A 30 év körüli tettes hétfő hajnalban éppen kukákat rongált, amikor a járőrök közbeléptek. Megpróbálták megfékezni, de egyikük karját véresre harapta. A férfit őrizetbe vették, majd ma le is tartóztatták, de fellebbezett. A gyanúsított egyébként többszörös visszaeső, garázdaság és lopás miatt is bajba került már. Erdő és bozott tüzekkel küzdenek a Nyugat-Balkánon. Szerbiában mintegy 40 helyszínen ég a növényzet. Montenegróban több tengerparti térségben pusztítanak a lángok, Horvátországban Brač szigetén és Rijeka közelében, illetve Bosznia-Hercegovinában is oltanak tüzeket. A tartós hőség, a kiszáradt növényzet és az erőszél miatt a lángok gyorsan terjednek. Holnap és a hétvégén is derült napos idő vár ránk, esőre nincs sok esély. Péntekre 29-32 fokot ígérnek, szombaton hajnalban néhol csak 7 másút 20 fok fogad majd minket odakint, napközben 30-35 fok lesz, vasárnap pedig már 33-37 fok is lehet. Változás valószínűleg hétfő jöhet, akkor több felhő jelenhet meg az égen, ezek néhol esőt is hozhatnak, de azért napsütésből is jut még bőven a 30-38 fokban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Mi csütörtökön 6 és 8 óra között úgy pörgetjük a legnagyobb dance himnuszokat a 90-es és a 2000-es évekből, minthogyha ma este már indulna a hétvége. Kató hétig én White Boy, héttől csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És hogy a Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Night Shift DJ-nek pontosan mi is a profilja, megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/Lauer and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak, Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, aki majd utána érkezik 7-től 8-ig a legnagyobb dancehimusokkal, aztán Day és Slimy Fit Hun, ő pedig Slim Fit Szabi szombatról, hip-hoppal és R&B-vel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/DJ Whiteboy, és a mixek mellett természetesen ott vannak a tracklisták is.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. White Boy.
1: És hogy első kézből tudjatok értesülni a velünk kapcsolatos információkról, következő buli, a mixeket hol lehet megtalálni, a Night Shift lemezolvasók merre zenélnek a hétvége folyamán, hát csatlakozzatok hozzánk Facebookon is, és Instagramon is, majdnem azt mondtam, hogy vagy, de az a legjobb, hogyha mind a két helyen csatlakoztok hozzánk. Roppant egyszerű a profilunk, Best FM Night Shift, így keressetek minket.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Minden nap más stílusban mixelünk 120 percen keresztül a Night Shift legelején. Így indítjuk az estét hétfőtől vasárnapig, és minden nap más-más rezidens csatlakozik hozzám. A csütörtök, vagyis a mai nap a dance zenéki, ami azt jelenti, hogy DJ Millerrel pár perc múlva helyet cserélünk. Ő átjön ide, ővé lesz a két lejátszó meg a keverő, és ő pakol még egy órán keresztül a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klub himnuszaiból és dance slágereiből. Szóval, amíg megejtjük ezt a gyors helycserét, addig szusszanhatok ti is egy picikét, de tényleg csak egy nagyon-nagyon keveset, mert pár perc, pár másodperc, és innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Bírodásra hívnak a hosszú hétvég előtt. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média híreit hallják. Bírodásra hívja lakosságot, így a dunaújvárosiakat is a hosszú hétvég előtt az Országos Vérellátószolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Közös sajtó közleményében a két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a bírodókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a bírodókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a bírodások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni, írja Duna Online. 70 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Klein Imre, nyugalmazott rendőr alezredes, a hírt Dunaújváros önkormányzata közölte közösségi oldalán. Klein Imre évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a város bűnmegelőzésében. 2006-os nyugdíjazása után is folytatta a bűnmegelőzési munkát. Referensként részt vett a városi bűnmegelőzési és drogstratégia kidolgozásában, valamint a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésében. Kiemelt figyelmet fordított a fiatalokra, iskolai előadásokat tartotta a drogprevencióról és az áldozattá válás megelőzéséről. Munkája az újvárosi drogambulancia létrejöttéhez és a KEF munkájához is kapcsolódott, írja a FEOL. Letartóztatták azt a férfit, aki augusztus 7-én este egy dunaújvárosi vendéglátóhely teraszán megszúrt, majd többször megütött egy másik férfit. A Székesfehérvári Járásbíróság helytatott az ügyészség indítványának, így a gyanúsított letartóztatásba került, közölte a Fejérvár megyei főügyészség. A nyomozás adatai szerint a férfi egy élelmiszeráruház parkolójában ittasan szóváltásba keveredett a későbbi sértettel. Az ügy részletei a Duna Online oldalán. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, itt Fejérvár megyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdés előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyermek jogosult. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem lesz, sokfelé lesz élénk az észak-keleti szél, hajnalban 18, kora délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Mintegy 145 ezer köbméter kőből épül a paksi fenékküszöb. Magyar drogterjesztőket kaptak el Tenerifén. Egyre melegszik majd az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A becslések szerint több mint 6 milliárd forintba kerül a fenékküszöb megépítése a Dunán, Paks és Dunaszent Benedek között. Erről a miniszterelnök beszélt tájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is. Kifejtette, 145 ezer köbméternyi követ építenek be a folyóba. A kormányfő hozzátette, mindkét parton dolgoznak már a vízügyi szakemberek, a kijelölt vállalkozók, a honvédség. Magyar kábítószer kereskedő párt fogtak el Tenerifén. A rendőrség szerint a 30-as éveiben járó férfi és nő egy bűnszervezetet irányított, a felelősségre vonás elől aztán külföldre menekültek. Mindketten felkerültek a hazai top 50-es és az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek körözési listájára. Az ügyben korábban több ezer tőke kendert és mintegy 180 kilónyi marihuánát foglaltak le. A két gyanúsítottat a magyar és a spanyol hatóságok együttműködésével kapták el. Medve bukkant fel a Nógrád vármegyei Szilaspogonyi tónál. Az állatot szerda hajnalban látták a víznél, valószínűleg inni ment oda. A magyarországos medvefigyelő fokozott óvatosságot kér a környéken élőktől, a közelben ugyanis település és állattartó telep is található. A szakemberek szerint a medve várhatóan tovább áll majd. Arra figyelmeztetnek, hogy ha valaki medvével találkozik, ne közelítse meg, ne fusson el, és ne próbáljon közelről fényképezni. Érdemes nyugodtan, lassan hátrálva minél nagyobb távolságot tartani az állattól. Megkezdődött a 25. Szavária történelmi karnevál Szombathelyen. Idén a szokásosnál egy héttel korábban tartják az eseményt. Vasárnapig egyebek mellett koncertekkel, kézműves bemutatókkal, bábszínházi előadásokkal, kiállítással várják a látogatókat. A rendezvény fő látványossága most is a péntek és szombatesti fáklyás jelmezes felvonulás lesz. Erre több száz jelmezest várnak a szervezők. Egyre melegszik az idő, csapadékra egyelőre nem számíthatunk, jönnek a részletek az időjárásról. Viszonylag egyhangú lesz az időjárás a következő napokban. Nagyrészt derült, napos idő várható, esetleg kevéske felhővel, csapadék nélkül. Péntekre 29-32 fokot ígérnek. Aztán napról napra kicsit melegedhet az idő, vasárnapra már 33-37 fok lehet. Felhők majd hétfőn jelenhetnek meg nagyobb számban, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon. Hozhat zápor, zivatart is, de így is több órás napsütés várható 30-38 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Na, el ne felejtsük, kezdjük ezzel, mert aztán, hogy hívják őket, Cserépfalu?
4: A Cserépváros,
3: ez egy ilyen ajándék.
4: Így van, ez Cserépfalu, igen, ott voltam a múlt héten szombaton, és nagyon lelkesen jöttek oda a fiatalok a szettem végén, hogy ők az Egri frekvencián hallgatják a Best FM-et, azon belül is a Night Shift-et, és imádják, és szeretik, és hú, egy selfie, úgyhogy, és folytassuk, és csináljuk, hogy még autószerelés közben is az egyik srác azt hallgatja, úgyhogy, mármint, hogy bennünket. El voltam ájúva, hát nagyon akkor... örültem, és ezt meg kellett, hogy osszam egyébként veletek is, egy a kedves kollégákkal, meg hát az egész hallgatóságunkkal, így ahogy van.
3: Hát akkor csókoltatjuk a cserépfalvaiakat, cserépfalúiakat, szóval igen. Na szóval nektek ott hatalmas pasív,
4: meg az egri frekvenciát hallgatóknak.
3: És természetesen az egri, hát nyilván, ahol most pont úgy, mint itt nálunk a pesti frekvencián is, dance szól még egy órán keresztül, köszönhetően, amit csütörtök ki, dance felelősünk, meg DJ Minernek.
4: Én nyomom ma is.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Na segíts, a Szévár szót, azt felismerem benne, de ez a ez nekem valamiért a szeszélyes évszakokra asszociálat, hogy azaz, nem, ez a 80-as évek.
2: Abszolút, ez egy ilyen breakdance-es szinti téma egyébként, hogy pontosan mi volt, ezzel most megfogtál, pedig egyébként az a vicces, hogy fönn is van a polcon, és ugye például sokakat a kollégáim közül pont ez a dal, ami idegesít benne, hogy tök jó ez a dal, meg ilyen vokálhozos, jaj, meg izé, szép és jó, de hogy nem kéne bele a tingli-tangli szinti. Nekem tetszik, mert ugye
3: hát abszolút jó.
2: Régen ez nagyon ment.
1: Ez egy régi új Bob Sinclair dal egyébként, ugye az SOS-nek, a Szévár szólnak, ugye hát egy ilyen saját maga által felpimpelt, felvokálozott, picit megvalódított verziója.
2: Szenzációs egyébként az öreg Bob. Tehát mindig...
1: Mi? Az öreg Bob, nem tudom hány éves az öreg Bob, de annyi évesen szeretnék, de nem, én most szeretnék úgy kinézni, mint ahogy ő, annyi évesen, mint most.
2: Tesz szóval, érte, először azért tett, hogy úgy nézzen ki, ahogy utána, meg most, hogy újra jól nézzen ki, vagy én nem tudom, mert
1: gyönyörűen egyszer így egyszer
2: úgy, szóval, hát persze.
1: Hát arra meg, hát, hogy van haja, hát
2: ezt
1: meg...
2: torna órára, tudod.
1: Igen, de tényleg hát ez a haját, azt meg egy közösen így elzokogjuk itt ketten, mert hát, hogy neked már semmi, és én is haladok afelé, hogy
2: hát,
1: itt...
2: Hát nekem nincs, én maximum ilyen halakat tudnék rátűzni, és akkor hajabusra.
1: Anya, te vagy az.

0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: New Shoes, I Can't Wait, utána néztük, ugye a Huszempöld a te barátod.
2: Megkugliszta a Sanyi.
1: Az öreg jó kis Huszempöld azért az, na, azért
2: igen,
1: az mindig segít.
2: Csodákra képes.
1: Hát ez egy 40 éves dal, 86-os.
2: Bizonyám, mondom, én emlékszem rá, hogy ezt, amikor először a kezembe fogadtam, 12 incses korong formájában, akkor teljes volt a boldogság is az öröm.
1: Nyomtad rá teljesen robotot, meg
2: elikopter, minden? Egy kis elektrik bugit, tudod, de hát az egy kisország kisztároknak.
1: Na, de viszont ezt a kisországot ezzel minden hétvégén tisztességesen körbeutazott, merre lesz a menet most?
2: Pénteken a szokásos kis belvárosi borbár kanyar, ugye hát az nem egy bonyolult művelet, megyek, jövök, közben meg 6 órát zenélgetek.
1: Így?
2: Nagy örömmel, aztán utána pedig a Szelidító és a rezidenciám, ahova ugye ezen a nyáron négyszer is érkezem. Ez egyébként a harmadik állomás lesz, és még egyszer megyek majd nyár végén, úgyhogy alig várom, és most egész éjjel csak én leszek este 10-től hajnal 4-ig, úgyhogy kalandra fel, aki szeretne tartson velem.

0: one more time from the top. Can we hear that guy one more time? One more time. Let's hit it and quit.
1: Go ahead.
0: Can we hit it and quit?
2: Best FM.
0: Can we hit it and quit?
2: Oleg Jubzenik. Mix Ben. A lemezjátszóknál. DJ Miller.
3: És akkor a jövő csütörtök az meg augusztus 20-a lesz, de hát van egy olyan tippem, hogy ott a hosszú hétvégére való tekintettel ott nagyon megmész.
4: Igen, én egészen pontosan 19-étől így elindulok, és akkor így 23-án fogok az érni.
3: Kivételesen nem szivatlak magyar mixel.
4: Ja, rendes. Meg ugye én idén már egyet letettem az asztalra, március 15-a alkalmából, ha jól emlékszem.
3: Jó, figyelj, a hangyával már pont azt beszéltük, tehát a hangya kérdezett rá kedden, hogy...
4: Magyar funky?
3: Igen, mert hogy ő meg pont úgy jön ki majd, hogy október 23-a az péntek lesz, és hogy mert hogy érzi a bugit, hogy most lenne egy csomó ilyen jó
4: igen,
3: magyar funky.
4: Igen, a régi Back to Black-ektől elkezdve
3: belegondolsz. És azért neki ez már negyedik magyar mixe lesz, szóval azért
4: ja,
3: na.
4: Aha.
3: Oh, yeah.
4: Ja, hogy ő már követett el ilyesmit.
3: Ó, nem is egyszer. Minden, de figyelj, erős lesz ez a hosszú étvége, neked tudom, úgyhogy minden, de észbe tartjuk, lesz az le, jön még majd
4: tudom,
3: úgy ki.
4: Tartozom egyel már megint.
3: De hogy is, te csak annyival tartozol, hogy akkor azért jövő csütörtökön azért gyere, légy szíves,
4: jó? Nyilván, itt ezek.
3: Évikém, köszönjük
4: szépen. Én is köszönöm, hello, sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Havi 50 milliárdos kiesést okozna Paks leállása a büdzsének. Újabb drónok hatoltak be Romániába. A hőség fokozódik majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újra apadásnak indult a Duna, szükség van azonnali beavatkozásra és hosszabb távú megoldásra is a paksi atomerőműnél. Egyebek mellett erről beszélt tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a fenékküszöb építése és a bárkák alkalmazása most egymást kiegészítve a legmegfelelőbb a helyzet kezelésére. A vízszint ugyanis vasárnapra hétfőre elérhetné a mínusz 132 centis szintet, amikor a most működő két turbinából egyet már le kéne állítani. A középtávú vízügyi előrejelzések sem bíztatóak. A teljes paksi termelés kiesése legalább havi 50 milliárd forintos veszteséget okozna a költségvetésnek, a magas importárakat pedig a magyar gazdaság is megérezné. Vízhiány miatt leállt 10-ből 9 kis vízerőmű Csehországban. Ez több mint 1400 ilyen létesítményt érint. A leállás azonban nem okoz komoly problémát az áramellátásban. A nagy vízerőművek mind üzemelnek, bár egy részük csökkentette termelését. Újabb drónok hatoltak be Romániába, a Duna-delta térségében az ukrán-román határ mentén hajnalban, illetve reggel légtérsértéseket észleltek a román radarok. Mindkét esetben felszálltak a légierő F-16-os harci gépei, de nem nyitottak tüzet. Délután aztán egy román tengerparti üdülőtelepen vízben sodródó drón darabjai értek partot, robbanóanyag nem volt a szerkezeten. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis a magas nyomású légköri rendszerek, vagyis az anticiklonok határozzák meg, mondja Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője.
2: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklonból egy másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
1: Holnap és a hétvégén is derült napos idő vár ránk, esőre nincs sok esély. Péntekre 29-32 fokot ígérnek, szombaton hajnalban néhol csak 7 másút 20 fok fogad majd minket odakint, napközben 30-35 fok lesz, vasárnap pedig már 33-37 fok is lehet. Változás valószínűleg hétfő jöhet, akkor több felhő jelenhet meg az égen, ezek néhol esőt is hozhatnak, de azért napsütésből is jut még bőven a 30-38 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: TV-történelmi pillanat volt, amikor Madonna Britney-vel smárolt a díjátadón, a rendező pedig azonnal mutatta Justin Timberlake arcát, mert hogy ő és Britney egy-két hónappal azelőtt szakítottak. Hát ez a nagy hármas itt lesz a következő órában. Britney Spears hozza majd a Toxicot, Madonna pedig Justin Timberlake-et és a Four Minutes című dalt már is.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Tick-tock, tick-tock. Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Britney Spears életrajzi film készítői legutóbb attól tették függővé, hogy raknak-e még pénzt a projektbe, hogy a Michael Jacksonról készült mozi hogyan teljesít majd a jegypénztáraknál. Hát az múlt héten lépte át az 1 milliárd dolláros bevételt, úgyhogy ebben az életrajzi mozi műfajban szerintem még van lehetőség. Jön Britney és a Toxic! Baby,

Best FM, a legjobb zenék, péntek, meccs, Kispest. Úgyhogy autósok, készüljetek. De szerintem ti ezt már nagyon jól tudjátok, hogy ilyenkor mi van. Hát megállni tilos tábla mindenhol. Holnap délután 2-től egészen este 10-ig. Leginkább Jászmin utca, Szegfi utca, Gosztonyi Lajos utca, Tóth Árpád utca, illetve Viola utca és vonzáskörzete az, ami ezekkel a táblákkal majd érintett lesz.

Best FM a legjobb zenék. Egy óra alatt kb. 13-14 dal. Így nyomta le azt a nagyon csekély számú európai koncertjét, a TLC, amelyek júniusban és júliusban voltak láthatóak és hallhatóak. Egyfajta bemelegítés volt ez a Salt & Pepával, illetve az En Vogue-gal közös turnéjukra, amely majd szeptemberben indul az Egyesült Államokban. És hogyha ott is hasonló arányban nyomják a többi zenekarral együtt, hát akkor az 3 óra tömör gyönyör lesz, mert azért a Salt & Pepának és az En Vogue-nak is igen komoly a diszkográfiája. A TLC érkezik a Waterfalls-al itt a Westen, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Újabb házi sertéseket támadott meg az afrikai sertéspest is. Kukarongáló harapott meg egy rendőrt Győrött. Esőre nincs sok esély a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megkezdődtek a munkálatok Pakson a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Fenékküszöböt építenek, amely tartósan mintegy egy méterrel emelheti meg a folyó vízszintjét az atomerőműnél, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Emellett két bárkát is a helyszínre vezényeltek, ezek segítségével további 20 centis emelkedést érhetnek el. A kormányfő hangsúlyozta, a legfontosabb szempont a nukleáris biztonság fenntartása. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Nemrég egy 2000 állatot tartó Somogyvár megyei telepen, legutóbb pedig Baranyában két helyen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályozzák a vírus terjedését.
3: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása, egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep, mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e, természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárására.
2: A vírust vaddisznók terjesztik, a fertőzés Horvátország felől érte el hazánkat. Rendőrt harapott meg egy férfi Győrött. A 30 év körüli tettes hétfő hajnalban éppen kukákat rongált, amikor a járőrök közbeléptek. Megpróbálták megfékezni, de egyikük karját véresre harapta. A férfit őrizetbe vették, majd ma le is tartóztatták, de fellebbezett. A gyanúsított egyébként többszörös visszaeső, garázdaság és lopás miatt is bajba került már. Erdő és bozott tüzekkel küzdenek a Nyugat-Balkánon. Szerbiában mintegy 40 helyszínen ég a növényzet. Montenegróban több tengerparti térségben pusztítanak a lángok, Horvátországban Brač szigetén és Rijeka közelében, illetve Bosznia-Hercegovinában is oltanak tüzeket. A tartós hőség, a kiszáradt növényzet és az erős szél miatt a lángok gyorsan terjednek. Viszonylag egyhangú lesz az időjárás a következő napokban. Nagyrészt derült, napos idő várható, esetleg kevéske felhővel, csapadék nélkül. Péntekre 29-32 fokot ígérnek. Aztán napról napra kicsit melegedhet az idő, vasárnapra már 33-37 fok lehet. Felhők majd hétfőn jelenhetnek meg nagyobb számban, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon. Hozhat záport, zivatart is, de így is több órás napsütés várható 30-38 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az előző órában említett Britney Spears, Madonna, Justin Timberlake hármas igazából azért egy négy tagú felállás volt, csak hát amikor a rendező Justin Timberlake arcát mutatta, pont lemaradt arról, hogy Madonna Christina Aguilera-val is csókolozott a színpadon. Hogy Christina Aguilera sem maradjon kint, ebben az órában ő is érkezik majd.
1: Ez a Night Shift a Best

Mesterfem a legjobb zenék, így utólag visszagondolva nyilván költői volt a kérdés, hogy vajon a Deep Dish egy Classic House bulin játssza-e majd azt a tracket, amit a Deep Dish egyik fele Saram jegyez. Hát akik ott voltak Óbudán, ők már tudják a választ, hát persze, hogy játssza. Hát pörgetik orva a szájba. Party all the time, jön Saram itt a Mesterfem a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Ugyan nincsenek erre vonatkozó tiltások, én azért azt mondom, hogy mindenki tartózkodjon az automosástól, jó? A kárvast most mi is csak így zenében idézzük meg. Pedig az időjárás az holnap abszolút alkalmas lenne arra, hogy lecsapassuk az autó. 31 fokos nappali maximum mindenhol, se szél, se felhő, se csapadék, se front, semmi nem fogja megzavarni a nyári kánikulát. Ennek köszönhetően viszont igen magas lesz az UVB sugár.

Best FM-e a legjobb zenék 24 januárjában adta közre azt a listát a Rolling Stone magazin, amelyen a 21. század 100 legjobb R&B dalát állított a sorrendbe, vagyis ezen a listán volt egy éves, de 22-3 éves dal is. A 100 között a 41. helyen végzett a most érkezett dal. Néo érkezik a szó.

0: szívemben.
1: Ez a Night Shift Whiteboy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Magyar kábítószerkereskedőket kaptak el Tenerifén. Ne fotózzunk, ha medvével találkozunk. Egyre melegszik az idő, esni nem fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A becslések szerint több mint 6 milliárd forintba kerül a fenékküszöb megépítése a Dunán, Paks és Dunaszent Benedek között. Erről a miniszterelnök beszélt tájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is. Kifejtette, 145 ezer köbméternyi követ építenek be a folyóba. A kormányfő hozzátette, mindkét parton dolgoznak már a vízügyi szakemberek, a kijelölt vállalkozók, a honvédség. Magyar kábítószerkereskedő párt fogtak el Tenerifén. A rendőrség szerint a 30-as éveiben járó férfi és nő egy bűnszervezetet irányított, a felelősségre vonás elől aztán külföldre menekültek. Mindketten felkerültek a hazai top 50-es és az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek körözési listájára. Az ügyben korábban több ezer tőke kendert és mintegy 180 kilónyi marihuánát foglaltak le. A két gyanúsítottat a magyar és a spanyol hatóságok együttműködésével kapták el. Medve bukkant fel a Nógrád vármegyei Szilaspogonyi tónál. Az állatot szerda hajnalban látták a víznél, valószínűleg inni ment oda. A magyarországos medvefigyelő fokozott óvatosságot kér a környéken élőktől, a közelben ugyanis település és állattartó telep is található. A szakemberek szerint a medve várhatóan tovább áll majd. Arra figyelmeztetnek, hogy ha valaki medvével találkozik, ne közelítse meg, ne fusson el, és ne próbáljon közelről fényképezni. Érdemes nyugodtan, lassan hátrálva minél nagyobb távolságot tartani az állattól. Megkezdődött a 25. Szavária történelmi karnevál Szombathelyen. Idén a szokásosnál egy héttel korábban tartják az eseményt. Vasárnapig egyebek mellett koncertekkel, kézműves bemutatókkal, bábszínházi előadásokkal, kiállítással várják a látogatókat. A rendezvény fő látványossága most is a péntek és szombatesti fáklyás jelmezes felvonulás lesz. Erre több száz jelmezest várnak a szervezők. Egyre melegszik az idő, csapadékra egyelőre nem számíthatunk, jönnek a részletek az időjárásról. Holnap és a hétvégén is derült napos idő vár ránk, esőre nincs sok esély. Péntekre 29-32 fokot ígérnek, szombaton hajnalban néhol csak 7 másút 20 fok fogad majd minket odakint, napközben 30-35 fok lesz, vasárnap pedig már 33-37 fok is lehet. Változás valószínűleg hétfőn jöhet, akkor több felhő jelenhet meg az égen, ezek néhol esőt is hozhatnak, de azért napsütésből is jut még bőven a 30-38 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Természetesen a következő 60 percben is érkeznek hazai előadók, ha bár ez a nevükből nem lesz teljesen egyértelmű, mert hogy jön majd 10 és 11 óra között a Compact Disco, a Follow the Flow, a TNT, illetve a Margaret Island. Rajtuk kívül pedig még hallható lesz majd Flo Rida, Coolio, Jennifer Lopez és a Black Machine is.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, amikor a svéd DJ és producer Erik Prydz sokáig Budapesten élt, akkor gyakran úgy választott, vagy úgy adott címet a dalainak, hogy elment egy picit sétálni a 6. kerületbe, és amelyik utcatáblának a neve tetszett, az lett a dal címe. Úgyhogy így született például a Murányi című dala is, mert akkor éppen a Murányi utcában koborolt. Hát valahogy hasonlóan lett a Madison Avenue is Madison Avenue, mert hogy Andy Vannek, a csapat producerének a Melbourne-i Madison Avenue volt a stúdiója. Ők érkeznek most a Don't Call Me Baby-vel.

hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

napon sétált be először egy elvonóra Amy Winehouse, akkor még férjével Blake Fielderrel együtt, de gyakorlatilag ahogy vége lett a kúrának, már másnap rögtön egyből illikeztek, és hát sajnos nem csak ez az elvonó, de az ezt követő számtalan többi elvonó sem vezetett aztán végül eredményre. Amy Winehouse érkezik a Tears

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ma augusztus 13-án van a balkezesek világnapja, és hát vannak olyanok, akik ugye duplán ünnepelhetnek. Én igyekszem nem két balkezeskedni a mai utolsó 60 percet, továbbra is a 90-es és a 2000-es évek legjobbjait hozom majd. Itt lesz a Faithless, Jerry Halliwell, a Texas, a Kings of Leon és Armand Van Helder.
1: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék, mivel egy Manchester illetőségű zenekarról van szó, ezért nagyon sokan, nagyon sokáig úgy gondolták, hogy a nevükben az M betű az Manchesterre utal. Nem. A csapat alapítójára, az ős tagra

De ezt a legjobb zenék, nem tudom, hogy a Faithless-en kívül van-e még olyan zenekar, aki a frontemberével is, és aztán a frontembere nélkül is lépett fel a szigeten. Hát nagyon remélem, hogy ez nem egy történetnek a bekeretezése, az eleje és a vége, hanem az első fejezet lezárása, és aztán innentől kezdődik egy új fejezet. Mert ugyan nagyon-nagyon szomorú, hogy Maxi Jazz már nincs közöttünk, de azért akik kint voltak a szigeten, látták, hogy ez a Faithless, ez így ebben a felállásban is borzasztó erős. Jön az Insomnia! Deep in the

Best of a legjobb zenék, akinek ez a mai 13-a nem volt túlságosan szerencsés. Nézze a jó oldalát, lehetett ez volna péntek 13-a is, de nem az volt. Péntek az holnap lesz, a csütörtök meg ennyi volt. Úgyhogy zárom a mai Night Shift-et. Holnap a Night Shift Extra-ban a keddi hangulatot idézzük majd meg DJ Hangyával, és persze a legjobb funky zenékkel. Szóval 6-tól funky pörgetünk 120 percen keresztül majd holnap este. Jön a Kings of Leon, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Will you count me in?